0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
1: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, még marad a jobbára napos csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Úgy fogalmazott, elég volt a következmények nélküli szennyezésből. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adó kulcsa tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartósan alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthető a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel mínusz 3 plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi északnyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
3: Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es a kormányfő szerint. Egyszerűsödtek az emelt sebességű buszokra vonatkozó szabályok, marad a naposabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amint a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Az európai túzok állomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fennmaradását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az MDM Démáz áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütéje, amelyet a hévízi Ensana Termál Hotel cukrásza készített. Mindenmentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászat balatoni habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütéje kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Olyan tetováló festéket hoztak létre, amelyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre 3 színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket ultraibolya lent fénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak, fényhatására kapcsolhatók. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
1: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Ráadásul az új burkoló lapcsaládok április 30-áig, április 30-áig, április 30-áig. Április soha nem vállalsz, mi? Azt én sem, azt baromira utálom ezt a hónapot. Ráadásul az új burkoló lapcsaládok április 30-áig telefonom van. Most lett volna a legjobb. Ez egy hihetetlen dolog.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.

0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobb Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Attilával.
1: Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivánnak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áramkimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30 történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen jól van. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken fel. Elszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3, +7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi-észak-nyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mai rövidke történetünk az ügyvédnél játszódik. Egy kisé tétova ügyfél lép be dr. Cashman irodájába.
2: Jó napot kívánok, nekem egy nagy problémám van, és melyik a legolcsóbb szolgáltatása?
3: 3 kérdés, 10 000 forint.
2: Hát ez nem sok, egy kicsit.
3: Lehetséges. Melyik a harmadik kérdés?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.
11: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Kamu reklám.
3: Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz, véletlenül az egészséges lábát amputáltuk.
4: Úristen! Ezek után mi a jó híre?
3: A beteg lába szépen gyógyult.
2: Kamu reklámot hallottam.

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt, örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcs találkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
2: a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Köszönöm szépen!

0: Hölgyeim és uraim, engedjék, hogy bemutassam Lehr Pistit.
1: Hobby Rádió. Jó reggelt!
2: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt, örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcstalálkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Két órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma október 14-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 7,6 fokot mutatnak a hőmérők. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
4: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
6: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
11: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
11: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
11: Jó szórakozást!
10: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Október 14-én köszöntjük Helén nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű néve a Helena, angol és francia formájából önállósult. Október 14-én kívül a Helének ünnepelnek még július 21-én és augusztus 13-án is. Becézése ennek a névnek Helénke, Heli, Helike, Helácska, Léni és Lénike. Október 14-én a Heléneken kívül köszöntjük még az Alan, Alán, Beatrix, Bocsárd, Buzád, Buzád, Celestina, Dominik, Domokos, Domonkos, Domos, Hella, Ilma, Ilona, Krizanta, Livianna, Liviana, Lívia, valamint Trixi nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. Kezdjük 1066-tal, október 14-én hódító Vilmos Normandia hercege a Hastingsi ütközetben legyőzte II. Harold angol szász királyt és elfoglalta Angliát. A 13. századdal folytatjuk 1235. október 14-ével. Ekkor Székesfehérvárot Róbert esztergomi érsek királlyá koronázta IV. Béla magyar királyt, aki apját II. Andrást követte a trónon. Uralkodása idején befejeződött a tatárok elől menekülő leterepedett kunok megkeresztelkedése. II. Hon alapítóként a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. Ugorjunk a 17. század közepére, 1644. október 14-én Londonban megszületett William Penn, angol kvéker misszionárius, aki megalapította Pennsylvániát. Folytassuk a 19. század elejével, 1806. október 14-én az első Napóleon császár vezette francia csapatok Jena és Auerstadt mellett megsemmisítő vereséget mértek a porosz szász seregre. Ugorjunk 1827-re, október 14-én Zalán megszületett Zichy Mihály festőművész, grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős alakja. És még mindig a 19. században járunk, 1882. október 14-én megszületett Eamon de Valera, ír politikus, az ír függetlenségi mozgalom harcosa. Folytassuk 1890-nel, október 14-én Denisonban megszületett Dwight David Eisenhower, amerikai tábornok, aki az Egyesült Államok 34. elnöke volt 1953-tól 1961-ig. Ugorjunk most a 20. századba, 1927. október 14-én született Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. Folytassuk 1940-nel, október 14-én született Cliff Richard, angol énekes. És végezetül 1990. október 14-én halt meg Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző.

0: szerző és karmester. Leghíresebb alkotása a West Side Story. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Hobby Rádió.
1: Üzenet a kolosébeliekhez írt levél első részéből.
2: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és reánézve teremtetett.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: 2026. október 14-e szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 42-től 46. vers. Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz. Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógákban és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta. Jaj, nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre. Ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Elmélkedés. Jézus kemény szavakkal ostorozza a farizeusokat és a törvénytudókat képmutatásuk miatt. Úgy látja, hogy látszólag ugyan teljesítik az isteni parancsokat, mégis elvész belőlük az irgalom, az igazságosság és az Isten iránti szeretet. Tizedet adnak a legkisebb terményekből, miközben elhanyagolják a törvény lényegét. Jézus határozottsága indokolt, mert a képmutatás nem csak hamis, hanem fertőző is. Aki képmutató, az úgy viselkedik, mintha minden rendben lenne, miközben a szíve üres. Ez veszélyes, mert másokat is megtéveszt, olyan, mintha lelki maszkot hordana, és közben elvárná, hogy mások is ugyanilyen állarcot viseljenek. Jézus nem az aprólékos szabályokat kéri számon, hanem az ember szándékát. Van-e bennünk együttérzés, igazságosság, őszinteség? A törvénytudók terheket rónak másokra, de maguk nem mozdítják azokat. Ez a vallásosság ma is kísért. Olyan keresztények képében jelenik meg, akik másokon számon kérik a hibákat, de maguk nem engedik, hogy Isten átalakítsa őket. A vallásos külső mögött nincs élő kapcsolat az Atyával. Jézus nem az elég jól teljesítő vallásos embert keresi, hanem azt, aki nyitott a megtérésre, aki hajlandó letenni az állarcot és a jelmezt. Ne elégedjünk meg a látszattal, ne másoknak akarjunk megfelelni, hanem egyedül Istennek. Uram Jézus Krisztus, ments meg attól, hogy a vallásosság állarca mögé bújjak, és elfeledjem a szeretet lényegét. Ne engedd, hogy másokra terheket tegyek, miközben magam nem vagyok kész a megtérésre. Add, hogy őszinte legyek veled és önmagammal, és mindig a te igazságod vezessen. Tégy irgalmassá, és taníts meg az együttérzésre. Töltsd meg a szívemet igazságossággal, szeretettel és alázattal, hogy mások életét ne megnehezítsem, hanem megkönnyítsem, és tanúságot tegyek rólad, aki nem terheket, hanem kegyelmet hoztál. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a paprika ritkítja a vért, valamint serkenti a vérkeringést, ezáltal megelőzi, illetve gyógyítja a szív- és koszorú érbetegséget. Egy egészséges felnőtt napi B6 vitamin szükséglete 2 mg. Úgy tartják, ha napi 50 mg-nál többet fogyasztunk, megbetegedhetünk. Ilyen mennyiség már károsan hat az érzékelő idegekre.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Örömmel üdvözlöm Önöket, olasz tészta különlegeséget hoztam Önöknek, mert csilis babos nyitott lazanyát fogunk készíteni a hozzávalók 4 személyre. 1 evőkanál olívaolaj, 1 fej vörös hagyma, finomra vágva, 2 gerezfok hagyma, összezúzva, 1 piros csili, finomra aprítva, 1 kis padlizsán, kis kockákra vágva, nagyobb cukkini, az is kis kockákra vágva, konzerv vörös bab leszűrve, 2 evőkanál paradicsompüré, 1 csomag friss lazanyatészta, maroknyi bazsalikom összetépkedve, 10 deka vegetáriánus sajt reszelve és zöld saláta a tálaláshoz. Az elkészítési módja a következő. Hevítsük fel az olajat egy nagy serpenyőben, futassuk rajta üvegesre a finomra vágott vörös hagymát. Tegyük bele az úzott fokhagymát, a csilit, a padlizsánt és a cukkinit, és pirítsuk körülbelül 2 percig. Adjuk hozzá a konzervbabot, a paradicsomot és a paradicsompürét, ízlés szerint sózzuk, borsózzuk, forraljuk fel és lassú tűzön főzzük körülbelül még 5 percig. Közben főzzük ki sós lobogó forró vízben a csomagolásban található utasítás szerint a lazanya tésztát. Szűrjük le, majd mindegyik tésztalapot felezzük le el átlósan. Forgassuk a bazsalikomot a babba, ezután halmozzuk a babos keverékből a tányérokra, a tetejére tegyük a lazanya háromszögeket, arra merjük rá a maradék babot, szórjuk meg reszelt sajttal és díszítsük bazsalikom levelekkel. Zöld salátával kínáljuk.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Folytatjuk műsorunkat. Ma Helén nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg a fővárosban 7,6 fok van. A mai napon szabványosítási világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1235-ben IV. Béla király másodszori koronázása. Béla, ki még atya életében valószínűen 1207-ben és bizonyosan még 1214 előtt megkoronáztatott, atya halála után október 14-én Fehérvárott ismét fejére tétette a koronát. 1883-ban megnyílik Szeged első állandó színháza. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió!
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
2: Hobbyrádió.hu.
3: A rádiót.

0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Hobbi Rádió.
0: Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcstalálkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik. Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
3: Hobbi Rádió. Rádió.
1: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
1: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
1: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrop Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrop.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akció és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Október 14-e, szerda. A fővárosban tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, ezért mától a Dombóvári úton a Budafoki út előtt a Rákóczi hídra csak egy sávból tudnak kanyarodni. A második kerületben, a Tölgyfa utcában lezárják a félútpályát ma a Fekete-Sas utcánál közműépítés miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást ma 8 órától a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében elektromos közműépítés miatt a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Lezárták a buszsávot a 16. kerületben a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után, valamint kifelé a Pálya utca előtt a külső sávot, burkolatjavítás miatt csütörtökön, azaz holnap reggel 8 óráig. Mától éjszakánként 22 óra és hajnali 6 óra között lezárják a félútpályát a Gubacsi hídon felújítás miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt lezárták a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás Újpesten az István úton, az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot. A Káposztásmegyer felé közlekedő érintett BKK járatok Újpest központ megállóját áthelyezték, a 25-ös autóbusz pedig ismét az eredeti István úti Újpest központ megállójában áll meg. Útszűkületen kell áthajtani a belvárosban, a Széchenyi utcában, a Nádor utca előtt elektromos közműépítés miatt. Tart a felújítás a Mester utcában. Lezárták a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát is a Mester utcánál. Lezárták a K-hidat felújítás miatt, várhatóan 2027 nyaráig. A 11. kerületben a Nagyszülős utcában kifelé nem járható a külső sáv a Karolina út után, mert építik a gázvezetéket. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni, a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Határútnál pedig lezárták a külső sávot átépítés miatt.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Ez a reggeli műsorunk második órája. Helén nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Hazánk területén 7,8 fok van. A mai napon szabványosítási világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
3: Hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő, névnapköszöntő.
2: Október 14-én köszöntjük Helén nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű néve a Helena, angol és francia formájából önállósult. Október 14-én kívül a Helének ünnepelnek még július 21-én és augusztus 13-án is. Becézése ennek a névnek Helénke, Heli, Helike, Helácska, Léni és Lénike. Október 14-én a Heléneken kívül köszöntjük még az Alan, Alán, Beatrix, Bocsárd, Buzád, Buzát, Celestina, Dominik, Domokos, Domonkos, Domos, Hella, Ilma, Ilona, Krizanta, Livianna, Liviana, Lívia, valamint Trixi nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: Rádió. Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. Kezdjük 1066-tal, október 14-én Hódító Vilmos Normandia hercege a Hastingsi ütközetben legyőzte II. Harold angol szász királyt és elfoglalta Angliát. A 13. századdal folytatjuk 1235. október 14-ével. Ekkor Székesfehérvárot Róbert esztergomi érsek királyá koronázta IV. Béla magyar királyt, aki apját II. Andrást követte a trónon. Uralkodása idején befejeződött a tatárok elől menekülő letelepedett kunok megkeresztelkedése. II. Hon alapítóként a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. Ugorjunk a 17. század közepére, 1644. október 14-én Londonban megszületett William Penn, angol kvéker misszionárius, aki megalapította Pennsylvániát. Folytassuk a 19. század elejével, 1806. október 14-én az első Napóleon császár vezette francia csapatok Jena és Auerstadt mellett megsemmisítő vereséget mértek a porosz szász seregre. Ugorjunk 1827-re, október 14-én Zalán megszületett Zichy Mihály festőművész, grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős alakja. És még mindig a 19. században járunk, 1882. október 14-én megszületett Éamon de Valera, ír politikus, az ír függetlenségi mozgalom harcosa. Folytassuk 1890-nel, október 14-én Denisonban megszületett Dwight David Eisenhower, amerikai tábornok, aki az Egyesült Államok 34. elnöke volt 1953-tól 1961-ig. Ugorjunk most a 20. századba, 1927. október 14-én született Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. Folytassuk 1940-nel, október 14-én született Cliff Richard, angol énekes. És végezetül 1990. október 14-én halt meg Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester. Leghíresebb alkotása a West Side Story. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Üzenet a kolossébeliekhez írt levél első részéből.
2: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és reánézve teremtetett.

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. október 14-e szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 42-től 46. vers. Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz. Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógákban és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta. Jaj, nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre. Ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Elmélkedés. Jézus kemény szavakkal ostorozza a farizeusokat és a törvénytudókat képmutatásuk miatt. Úgy látja, hogy látszólag ugyan teljesítik az isteni parancsokat, mégis elvész belőlük az irgalom, az igazságosság és az Isten iránti szeretet. Tizedet adnak a legkisebb terményekből, miközben elhanyagolják a törvény lényegét. Jézus határozottsága indokolt, mert a képmutatás nem csak hamis, hanem fertőző is. Aki képmutató, az úgy viselkedik, mintha minden rendben lenne, miközben a szíve üres. Ez veszélyes, mert másokat is megtéveszt, olyan, mintha lelki maszkot hordana, és közben elvárná, hogy mások is ugyanilyen állarcot viseljenek. Jézus nem az aprólékos szabályokat kéri számon, hanem az ember szándékát. Van-e bennünk együttérzés, igazságosság, őszinteség? A törvénytudók terheket rónak másokra, de maguk nem mozdítják azokat. Ez a vallásosság ma is kísért. Olyan keresztények képében jelenik meg, akik másokon számon kérik a hibákat, de maguk nem engedik, hogy Isten átalakítsa őket. A vallásos külső mögött nincs élő kapcsolat az Atyával. Jézus nem az elég jól teljesítő vallásos embert keresi, hanem azt, aki nyitott a megtérésre, aki hajlandó letenni az állarcot és a jelmezt. Ne elégedjünk meg a látszattal, ne másoknak akarjunk megfelelni, hanem egyedül Istennek. Uram Jézus Krisztus, ments meg attól, hogy a vallásosság álarca mögé bújjak, és elfeledjem a szeretet lényegét. Ne engedd, hogy másokra terheket tegyek, miközben magam nem vagyok kész a megtérésre. Add, hogy őszinte legyek veled és önmagammal, és mindig a te igazságod vezessen. Tégy irgalmassá, és taníts meg az együttérzésre. Töltsd meg a szívemet igazságossággal, szeretettel és alázattal, hogy mások életét ne megnehezítsem, hanem megkönnyítsem, és tanúságot tegyek rólad, aki nem terheket, hanem kegyelmet hoztál. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a paprika ritkítja a vért, valamint serkenti a vérkeringést, ezáltal megelőzi, illetve gyógyítja a szív- és koszorú érbetegséget. Egy egészséges felnőtt napi B6 vitamin szükséglete 2 mg. Úgy tartják, ha napi 50 mg-nál többet fogyasztunk, megbetegedhetünk. Ilyen mennyiség már károsan hat az érzékelő idegekre.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
3: Hatalom. Mi a jó
0: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1235-ben IV. Béla király másodszori koronázása. Béla, ki még atya életében valószínűen 1207-ben és bizonyosan még 1214 előtt megkoronáztatott, atya halála után október 14-én Fejérvárot ismét fejére tétette a koronát. 1883-ban megnyílik Szeged első állandó színháza. Zene után folytatjuk.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobby Rádió.
2: Hello, Charlie vagyok, és
3: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon erősen felhős lesz az ég. A jelenlegi hőmérséklet 7 fok. Egész nap 7 és 16 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A 13 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 73% körül alakul. Több órán át napos időre számíthatunk. A várható UV-index 2, ami alacsony erősségű sugárzást jelent. Csapadék nem várható. 295 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 12 km/órás sebességgel. Időnként 31 km/órás széllökések is előfordulhatnak. Holnap 15-e borult idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet reggel 11 fok, a legmagasabb hőmérséklet késő délutánig pedig 17 fok körül alakul. Több órán át napos időre számíthatunk. Csapadékra nem kell számítani. 328 irányból fújhat a mérsékelt szél, a maximális szélsebesség 13 km/óra lehet. A széllökések elérhetik a 27 km/órát. Holnap után várhatóan erősen felhős lesz az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 7, a legmagasabb pedig 14 fok körül alakul. Sok napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. 352 felől enyhe szellő érkezhet, a legerősebb széllökések akár 21 km/órásak is lehetnek. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. A Movie and Music délelőtt 9 órától kezdődik. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm a figyelmet, Sára voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható!
3: Táncolod, nem változott semmi.

ha ugyan egyáltalán hiányzó, ki tudja. Bocsánat, hogyha kérdem,

0: Kamu reklám.
1: Zenéről írni olyan, mint építészetről táncolni.
0: Kamu reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivánnak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áramkimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30 történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen jól van. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken fel. Elszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3, +7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi-észak-nyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrób Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Vagy vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrob.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akció és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second Hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
0: Reklámot hallotta. Hobby Rádió. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Október 14-e, szerda. A fővárosban tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, ezért mától a Dombóvári úton a Budafoki út előtt a Rákóczi hídra csak egy sávból tudnak kanyarodni. A második kerületben a Tölgyfa utcában lezárják a félútpályát ma a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást ma 8 órától a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében elektromos közműépítés miatt a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Lezárták a buszsávot a 16. kerületben a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után, valamint kifelé a Pálya utca előtt a külső sávot burkolatjavítás miatt. Csütörtökön, azaz holnap reggel 8 óráig. Mától éjszakánként 22 óra és hajnali 6 óra között lezárják a félútpályát a Gubacsi hídon felújítás miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt lezárták a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás Újpesten az István úton, az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot. A Káposztás-megyer felé közlekedő érintett BKK járatok Újpest központ megállóját áthelyezték, a 25-ös autóbusz pedig ismét az eredeti István úti Újpest központ megállójában áll meg. Útszűkületen kell áthajtani a belvárosban, a Széchenyi utcában, a Nádor utca előtt elektromos közműépítés miatt. Tart a felújítás a Mester utcában. Lezárták a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát is a Mester utcánál. Lezárták a K-hidat felújítás miatt, várhatóan 2027 nyaráig. A 11. kerületben a Nagyszülős utcában kifelé nem járható a külső sáv a Karolina út után, mert építik a gázvezetéket. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni, a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a határútnál pedig lezárták a külső sávot átépítés miatt.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: Micsak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
6: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd némié.
4: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
5: a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok. Hamarosan véget érhet Montenegró EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihany révből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihany révből 19.15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogása az Egészségért a Mellrák Ellene Egyesület az MTI-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalombiztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MTI-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, erősen felhős, borongós tájakkal is találkozhatunk. Jelentős csapadék nem várható, de elszórtan átmeneti jelleggel kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Október 14-e, szerda. A fővárosban tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, ezért mától a Dombóvári úton a Budafoki út előtt a Rákóczi hídra csak egy sávból tudnak kanyarodni. A második kerületben a Tölgyfa utcában lezárják a félútpályát ma a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást ma 8 órától a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében elektromos közműépítés miatt a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Lezárták a buszsávot a 16. kerületben a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után, valamint kifelé a Pálya utca előtt a külső sávot, burkolatjavítás miatt. Csütörtökön, azaz holnap reggel 8 óráig. Mától éjszakánként 22 óra és hajnali 6 óra között lezárják a félútpályát a Gubacsi hídon felújítás miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt lezárták a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás Újpesten az István úton, az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot. A Káposztás-megyer felé közlekedő érintett BKK járatok Újpest központ megállóját áthelyezték, a 25-ös autóbusz pedig ismét az eredeti István úti Újpest központ megállójában áll meg. Útszűkületen kell áthajtani a belvárosban, a Széchenyi utcában, a Nádor utca előtt elektromos közműépítés miatt. Tart a felújítás a Mester utcában. Lezárták a Lenhossék utcát és a Talikálmán utcát is a Mester utcánál. Lezárták a K-hidat felújítás miatt, várhatóan 2027 nyaráig. A 11. kerületben a Nagyszülős utcában kifelé nem járható a külső sáv a Karolina út után, mert építik a gázvezetéket. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni, a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a határútnál pedig lezárták a külső sávot átépítés miatt.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and...
10: Remélem, mindenki kényelembe helyezte magát, hiszen itt van az újabb Movie and Music című műsor, benne pedig a műsorvezetőt, Gera Zsoltot hallják, köszöntök mindenkit. A mai műsorban egy igen érdekes címet viselő filmet fogok bemutatni, amely nem más, mint a Hajlak, magyarra fordítva. A retro retrójának retróját éljük. Nincs tehát semmi meglepő abban, hogy John Waters 1988-as klasszikusából, a 60-as évekbeli Baltimore-ban játszódó Hajlakból először musicalt, majd az eredeti és a színpadi változat felhasználásával hamisíthatatlan hollywoodi remake-et készítettek. Most elmegyünk egy kicsit muzsikálni, utána visszajövök és beszélgetünk egy kicsit részletesebben a filmről.
9: Movie and Music, mert a zene megfilmesíti a történet.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Movie and Music.
2: Filmzenék
6: egy órában.
2: Egy órában.
7: A muzsikák után már is itt vagyok, hiszen semmi meglepő és semmi felháborító, legalábbis a Walters rajongók és a mester sem ellenkezette a dupla feldolgozást illetően. A konvencionálisabb Walters filmek felé nyitó 1988-as opusz lám hosszú távon is gyümölcsöző vállalkozásnak bizonyult. Merészel bárki is a Rossz ízlés 3-as himnuszának, a Trash Trilogy-nak valamely darabjához is hozzányúlni, hiszen akkor már nem is élne ilyen közhiedelemben ez a trilógia.

0: You may go.
1: Thank you. I think they secretly liked you. May I please audition?
2: Of course not. But you may bow and exalt. 'Cause I am Miss Baltimore.
1: Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
6: A hajrak újratöltés azért mégsem maradt botrány nélkül, ugyanis Kevin Nuff, a Guy Supporter Washington Blade szerkesztője, az amerikai debüt előtt meleg bolygótra szólította fel olvasóit, mondván az Edna Thunblade szerepét alakító John Travolta tagja a Szientológia egyházának, amely Egyesült Államok szerte a melegek kikúrálását javasolja. Különben is így Nuff felháborító, hogy az eredeti bemutatásának évében elhunyt transvestita Kultikon Divin szerepét, Travoltához hasonlók elórozzák.
1: Wow.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: A NAV keltette hisztériát a meleg ügyekben, mélyen érintett Waters és a rémik rendezője és koreográfusa Adam Shankman is helyre tették, bár kétségtelen, divin, pótolhatatlan. Ugyanakkor a hájasra maszkírozott Travolta jó választásnak bizonyult a megüresedett szerepre. Az új fixatőrben ugyanis nagy adag pomádé is keveredett. A musicalt jegyző Mark Shaiman és Scott Whitman alaposan felhígították Waters fekete komédiáját, és az újrázás szkriptírója Leslie Dixon sem töregedett többre, egyszerű nosztalgia musicalnél. A Waters filmekre oly jellemző fricska Travolta jóvoltából mégsem maradt el. A nőszerepben brillírozó aktor remekül hozza sajátos, táncos, éneklős paródiáját.
3: Don't make me do it, Tracy.
4: Ma, it's changing out there. You'll like it.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
0: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
4: A maszkmesterek pedig egyenesen tökéletes munkát végeztek a színész asszonyként elbűvölő, mintha csak az alkotók fülében zengett volna a divin elhíresült mondata. Egész életemben arra törekedtem, hogy úgy nézek ki, mint Elizabeth Taylor, és most ő hasonlít rám. Az új hallak hamisíthatatlan nosztalgia film lett tehát, de a jobbak közül való ám. Shame zenéje kellemesen fülbemászó, Shankman koreográfusként remek munkát végzett, a másság elfogadásának zászlóvívőjeként masírozó Tracy Turnblade szerepére kiválasztott Nikki Blonsky, aki egyébként éppen az eredeti film bemutatásának évében született, s amely egyszerű tény mögött a megszállott hajlak rajongók már is kozmikus összefüggés sejtenek, egyenesen remek, és a jobbnál jobb mellékszereplők listája is meglehetősen hosszúra sikeredett.
0: Movie and Music. Filmzenék egy órában.

0: Jobbi Rádió.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
2: Könnyű nyáresti szórakozás élményét nyújtó hajlakban John Waters is feltűnik, méghozzá Jó reggelt Baltimore énekli a film nyitányában, Tracy Turnblad, s a jelenetben mutogatós bácsiként átsuhanó Waters szélese tárja a kabátját, így üzen hőn szeretett városának és persze a nagyvilágnak. Én pedig üzenem a kedves rádióhallgatóimnak, hogy nem fognak veszíteni semmit sem, hogyha ezt a filmet megnézik, sőt, inkább nyerni fognak, hiszen egy fantasztikusan jól sikerült filmről volt ma szó. Ne felejtsék el, keressék mindenhol a Hajlak című filmet. További kellemes rádiózást és jó szórakozást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál az elmúlt egy óra hosszában Gera Zsoltot hallották.
3: Styles keep a changing, the world's rearranging, but Edna, you're timeless to me. Hemlines are shorter, a beer costs a quarter, but time cannot take what comes free. You're like a stinky old cheese, babe, just getting riper with age. You're like a fatal disease, babe, but there's no cure, so let this fever rage. Some folks can't stand it, say time is a

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: Emmanuel Macron Magyarországra jön. Országos emmi oktatási programot indít a Bosch. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik, közölte a Technológiai Világcég magyarországi érdekeltségeket ebben az MTI-ben. A program fő célja, hogy a fiatalok idejében megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, megismerjék azokat az eszközöket, amelyek támogathatják őket a mindennapokban, miközben a kreativitásuk is megmarad. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közölte a szervezet kedden az MTI-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. A Szentszék közölte, hogy a pápán végzett műtét pozitívan zárult. Pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyház fő a műtőből már visszatért a kórtermébe, közölte a Vatikán keddeste. A radikális beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt. Videóasszisztált sebészeti technikát alkalmaztak. A pápa 3 órán át volt a műtőben, a beavatkozás pedig közel 90 percig tartott. Sikeres volt, nem merült fel komplikáció. Az orvosok megosztották, hogy 14. Leó a műtét után problémamentesen ébredt. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, a térségben erősen felhős borongós tájakkal is találkozhatunk, jelentős csapadék nem várható, de elszórtan átmeneti jelleggel kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrób Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrob.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akciók és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second Hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
3: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Október 14-e, szerda. A fővárosban tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, ezért mától a Dombóvári úton a Budafoki út előtt a Rákóczi hídra csak egy sávból tudnak kanyarodni. A második kerületben a Tölgyfa utcában lezárják a félútpályát ma a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást ma 8 órától a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében elektromos villamos közműépítés miatt a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Lezárták a buszsávot a 16. kerületben a Csömöri úton befelé a Rákóczi út után, valamint kifelé a Pálya utca előtt a külső sávot, burkolatjavítás miatt csütörtökön, azaz holnap reggel 8 óráig. Mától éjszakánként 22 óra és hajnali 6 óra között lezárják a félútpályát a Gubacsi hídon felújítás miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt lezárták a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás Újpesten az István úton, az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot, a Káposztás-megyer felé közlekedő érintett BKK járatok Újpest központ megállóját. Áthelyezték, a 25-ös autóbusz pedig ismét az eredeti István úti Újpest központ megállójában áll meg. Útszűkületen kell áthajtani a belvárosban, a Széchenyi utcában, a Nádor utca előtt elektromos közműépítés miatt. Tart a felújítás a Mester utcában. Lezárták a Lenhossék utcát és a Tali Kálmán utcát is a Mester utcánál. Lezárták a K-hidat felújítás miatt, várhatóan 2027 nyaráig. A 11. kerületben a Nagyszülős utcában kifelé nem járható a külső sáv a Karolina út után, mert építik a gázvezetéket. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni, a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a határútnál pedig lezárták a külső sávot átépítés miatt.
0: Hobby Rádió. Értünk szól. Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
6: Eltelt egy újabb hét, ez pedig a mai koktélunk. A következő 2x60 percben Tóth Mihály Nikolát fogja kavargatni, kevergetni önöknek a kizárólag alkoholmentes koktélt. Na de hát lássuk is a mai hozzávalókat. Nem sokára arról lesz szó, hogy veszélyes a fekete-fehér nemű. Arról is szó lesz, hogy miért veszélyes a lábon kihordott tüdőgyulladás. Emellett megemlítjük, illetve egy tanulmánnyal be fogok tudni önöknek számolni, mi szerint károsítják a fogakat a sportitalok. A következő órában pedig a női orrot fogjuk szemügyre, látcső alá venni. Azt kell, hogy állítsam, hogy a női orr a testszag igazi szakértője. Emellett majd megnézzük, hogy a különböző orrtípusok milyen személyiséget, milyen tulajdonságokat is takarhatnak maguk mögött. Itt kell megjegyeznem, hogy ez babonára épül, vagy legalábbis valamiféle megfigyelésekre. Nem biztos, hogy mindenkire 100%-osan igaz. És kifelejtettem, hogy ebben az órában szó lesz még Feldmár András. Feldmár mesél egy terapeuta történetei című könyvéről. Azt hiszem, most is sok-sok érdekesség vár önökre a következő 2x60 percben. Dőljenek hátra, iszogassanak velem, most pörgetek néhány jó zenét, hogy rá tudjanak hangolódni a mai koktélra, és utána, ahogy ígértem, arról lesz szó, hogy veszélyes a fekete-fehér nemű.

0: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Ja.
1: Hobby Rádió.
2: Remélem, hogy önök is már izgatottak azzal kapcsolatban, hogy vajon miért is lehet veszélyes a fekete-fehér nemű. Nos, egy tanulmányt ismertetek már is önökkel. Izgató és ártalmas, így tudnám két szóban összefoglalni. Egy német újság 25 fekete melltartót megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy rákkeltő lehet-e vonzó darabok színező anyaga. Az újság 6 fehér neműnek adta a legrosszabb 6-os osztályzatot a túl magas festékkoncentráció miatt. A legveszélyesebbnek egy merevítős melltartó bizonyult, amelynek pántja jóval több veszélyes anyagot tartalmaz, mint a törvényben meghatározott kilogrammonkénti 30 mg-os határérték. Az említett vegyület egy olyan színösszetevő, mely elsősorban izzadás hatására elválhat a fekete színtől és kioldódhat a szövetből, a bőrön át a szervezetbe jutva pedig rákot is okozhat. Ezért az egyik gyártó el is távolította kínálatából a fekete modelleket. Meglepő módon még olyan francia elit márkák is 6-os osztályzatot kaptak melltartóik magas színanyag tartalma miatt, annak ellenére, hogy 10-szer olyan drágák, mint a ruha diszkont egyes darabjai. Az ökotest szerint a mellett erősen megemelő párnás melltartó fazon szintén nem tökéletes. Ugyanis az egyik ilyen modellben egy veszélyes lágyítószert is találtak, számol be róla az újság, mégpedig két kosarat összekötő műanyag részben található ez a bizonyos veszélyes anyag. A lágyító szerepel a rákkeltő anyagok EU-s listáján, továbbá meddőséget is okozhat, tilos alkalmazni gyermekjátékokban. Ez pedig a dietil hexiflatátot nevű anyag. A vizsgálat eredményéből okulva fekete-fehér neműt nélkülítni nem óhajtó nők egy dolgot jó, ha megjegyeznek. Az ökoteszt azt javasolja, hogy minden újonnan vásárolt melltartót alaposan mossuk ki az első használat előtt. Én azt gondolom, hogy nem csak a fekete-fehér neművel kell ezt megtenni, hanem minden újdonsült ruhadarabbal, még egy pulóverrel, nadrággal is célszerű, sőt kötelező ezt tennünk. Éppen azért, mert nem tudhatjuk, hogy milyen színezékek vannak benne, ami lehetőleg 60 fok hatására mondjuk kiválik, vagy legalábbis meglátjuk, hogy mennyire fog az a bizonyos ruhadarab. Még egyszer azt tudom önöknek tanácsolni, hogy a fekete-fehér neműt hanyagolják egy kicsit, illetve a megvásárlás után kötelezően mindenki mossa ki egyszer, mielőtt felveszi.
3: Koktél felrázva és jól kikeverve.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a koktélban pedig a kulturái a főszerep, ugyanis könyvajánlónk érkezik, mégpedig Feldmár András. Feldmár mesél egy terapeuta történetei című könyvét fogom önöknek röviden bemutatni. Feldmár András új könyvében 40 év tapasztalatából merítve meséli el legkülönlegesebb eseteit, történeteit. A Feldmár műhely titkaiba kapunk betekintést, megismerhetjük rendhagyó módszereit, elgondolásait, a benne zajló folyamatokat egy-egy esettel, pácienssel kapcsolatban. A történeteket teljes ívükben mutatják be, hogyan is zajlik a sokszor éveken keresztül egy terápia Feldmár Andrással, s milyen eredménnyel zárul. Egy terapeutának, és szerintem mindenkinek a legfontosabb dolog arra rájönni, hogy a másik végtelenül másik. Tehát nem csak úgy, hogy nem olyan, mint én vagyok, hanem azt se lehet tulajdonképpen feltételezni, hogy megértem a másikat. Mert mit jelent megérteni a másikat? Az, hogy én megértelek téged, az azt jelenti, hogy beskatujázlak és már meglévő gondolataimba. De lehetséges, hogy még a színek, amiket te látsz, azok sem ugyanazok a színek, amiket én látok. Nagyon megrázó felfedezés, de szerintem ez igaz, mondja Feldmár András. Hát én akkor mit csinálok? Nagyon prózainak hangzik, de én csak próbálok együtt lenni a másikkal. Majdnem úgy, mintha egy tigrissel lennék egy ketrecben. A tigrissel is próbálnék együtt lenni, megérteni a tigrist. Én nem próbálnám megérteni a tigrist, azt nem lehet. Viszont lehet a tigrissel játszani, vagy lehet a tigrissel birkózni, vagy lehet a tigris által meghalni. Az utolsó pár gondolat elég érdekes, de hogy elolvassák Feldmár András új könyvét, ami a Feldmár mesél egy terapeuta történeti címet viseli, akkor azt gondolom, hogy megértik, hogy miért is volt ez a kis gondolatmenet. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban. Azonban itt a koktélban néhány zene után arról lesz szó, hogy a sport italok károsítják a fogakat.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Azt gondolom, hogy megszokhatták már, hogy itt a koktélban mindig egy jó kis tanulmányt hozok önöknek. Ma arról lesz szó, hogy károsítják a fogakat a sportitalok. Bár egyesek szerint a sportitalok egészségesebbek, mint az üdítők, azonban egy vizsgálat eredményei szerint citromsav tartalmú károsítja a fogakat, és fogyasztásuk után javasolt a fogmosás elhalasztása. A New Yorki Egyetem fogorvostudományi karán tehenek fogaival végeztek kísérleteket. A félbevágott fogakat népszerű sportitalokba helyezték 90 percre, ami a kutatók szerint hasonló hatással lehet, mint a napközben az üdítő iszogatás. A másfél óra ázás után a fogak zománc borításának egy része egyszerűen kioldódott, ami lehetővé tette, hogy az ital a zománc alatt csontszerű anyagokhoz hozzáférjen, és ezzel vékonyítsa és gyengítse a fogakat. A fogak eróziója, mely a fogszuvasodással ellentétben nem egy ponton, hanem a károsító anyagnak kitett egész fogfelszínen érinti a fogat, súlyos fogkárosodáshoz és fogelvesztéshez vezethet kezeletlen esetben. Most először sikerült kimutatni összefüggést a sportitalok citromsav tartalma és a fogak eróziós károsodása között, jelentette ki a kutatás vezetője, dr. Mark Wolf. Talán meglepő, hogy a sportitalok utáni közvetlen fogmosás tovább fokozhatja a fogkárosodást, mivel a felpuhult zománc sérülékenyebb, ezért többet árthat neki a fogkrém dörzsölő hatása, magyarázza Wolf. A fogkárosodás megelőzése érdekében a kutató mérsékelt sportital fogyasztást, valamint legalább 30 perces várakozást ajánl az italfogyasztás és a fogmosás között. Egyeseknek a sav közömbösítő ásványanyag újraépítő fogkrémre is szükségük lehetne, vagy lenne, ezt mondja ez a kutató. Azonban azt mondom önöknek, hogy a sok cukros üdítő, illetve a sok sportital, energiaital nem éppen a legmegfelelőbb a szervezetünk számára. Inkább akkor fogyasszunk némi étrend kiegészítőt, de folyamatos iszogatás nem csak a fogaknak, de azt gondolom az egész testünknek káros lehet. Amíg viszont önök ezen gondolkodnak, elárulom, hogy nem sokára arról lesz szó, miért veszélyes a lábon kihordott tüdőgyulladás.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió.
13: Hallottál már erről a rádióról?
14: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
15: Hobby Rádió. A hangadó.
16: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: Jobbi Rádió.
1: Most elmélkedjünk egy kicsit itt a koktélban. Önök szerint a betegséget fekve, kízadva, kipihenve kell túlélni, vagy éppen dolgozni ezerrel és tudomást sem venni a betegségről. Így is, úgy is mondhatnám ezt, mert hogy betegsége válogatja, hogy valamit lábon ki lehet-e hordani, vagy nem. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy a tüdőgyulladás az a betegség, amit lábon kihordani egyszerűen veszélyes, és illetve tilos is. A tüdőgyulladás egyértelmű tünetekkel jelentkezik, sokan mégsem kérnek szakorvosi segítséget, inkább kihordják lábon. A tüdőgyulladás nincs korhoz kötve, hiszen elsősorban vírusok, baktériumok, ritkább esetben pedig gombák okozzák, melyek bárkit megbetegíthetnek. Idősebb, illetve gyermekkorban gyakori szövődménye a felső légúti betegségeknek, ugyancsak gyakran támadja meg a meggyengült immunrendszerű és az ágyban fekvő betegeket. A tüdőgyulladás érintheti csak egyes tüdőlebenyeket, de mindkét tüdőt is, a tüdőszület gyulladása mellett pedig kialakulhat hörgő, légcső vagy léghólyag gyulladás is. Ezt a betegséget régóta ismeri az orvostudomány, így kezelése szakszerű és gyors, általában néhány hét alatt szövődménymentesen lezajlik, de ha nem diagnosztizálják és nem kezelik, mindennek ellenére akár halállal is végződhet. A leggyakoribb és úgynevezett közösségi tüdőgyulladás. Ezt a vírusok, baktériumok okozzák, és a leghétköznapibb helyen is megkaphatja az ember. A legtöbb beteg gyorsan orvoshoz fordul vele, és a kezelés szinte mindig eredményes és gyors. Több napos, hetes kórházi tartózkodás során alakul ki. Kezelése már nehezebb, az antibiotikumos kúra lassabban hat, ennek oka egyrészt az erősebb vírus támadás, másrészt a meggyengült célszervezet. A legveszélyesebb fajtája mesterséges lélegeztetés során kapható el, viszonylag ritkán fordul elő, nagyon nehéz kikezelni, és sok esetben végződik a beteg halálával. Sűrűn előfordul a lábon kihordott tüdőgyulladás, amikor a beteg nem fordul orvoshoz és nem tesz semmit azért, hogy a tüneteket megszüntesse. Általában enyhe lefolyású, a panaszok sok esetben maguktól is elmúlnak. A tüdőgyulladás igen egyértelmű tünetekkel jelentkezik, ennek köszönhetően csak nagyon ritka esetben kezelik félre. Járhat száraz köhögéssel, de sűrű sárgás, barnás, ritka esetben véres váladékos köhögéssel is. A beteg nehezen vesz levegőt, mintha valaki ülne a mellkasán, emellé sokszor társul a szabályos mellkasi fájdalom, illetve a légzésre érzett hátfájás. Járhat hirtelen nagyon magas lázzal, de tartó alacsony lázzal hőemelkedéssel is. Jellemző a fejfájás, illetve ritkán a szédülés is. Ha viszont a tünetek nem elég erősek, a beteg hajlamos elmulasztani az orvos látogatást, abban bízva, hogy csak egy kis megfázásról van szó. Ilyenkor a tüdőgyulladás lábon kihordott tüdőgyulladássá válik, ilyenkor egyaránt fennáll a lassú gyógyulás és a súlyosbodó szövődmények kialakulásának kockázata. Úgyhogy nem azt mondom, hogy azonnal irassuk ki táppénzre magunkat több hétre, de hogyha ilyen tüneteket tapasztalunk, akkor érdemes orvoshoz fordulni, mert hogy talán ő nem diagnosztizálja félre a tüdőgyulladást, azonban, hogyha lábon kihordjuk, akkor bizonyos szövődményei lehetnek, aminek következménye pedig később súlyosabb betegség. Úgyhogy azt gondolom, hogy célszerű magunkat néha megmutatni az orvosnak.
2: Témák, érdekes emberek, koktél.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobbi Rádióban.
3: Műsorajánló. Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban.
6: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No, no!
5: minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
9: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.
10: Gyere,
11: Hobbi Rádió.
10: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Ennyi volt a koktél első órája, de nehogy elkeseredjenek el, csavarogjanak el, tekerjenek máshová. Nem sokára keverem, kotyvasztom önöknek a következő alkoholmentes koktélt, melynek a hozzátevője a női orr lesz. Tehát a következő 60 percben a női orrot fogjuk körbejárni, mert hogy a testszag igazi szakértője állítólag a női orr. Ezen túl pedig megnézzük, illetve meghallgathatják, hogy az orr típusokhoz milyen személyiség, milyen jellem is társulhat. De azt kell, hogy mondjam, az arc elemzésem lehet mindig 100%-os, és nem mindig igaz minden mindenkire. Ennek fényében most adok egy pár perc pihenőt önöknek, utána pedig várom vissza újra a családias környezetbe önöket.
0: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
0: Hobbirádió! A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is, pénteken 9-től.
3: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc az ő, a hűtés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Nőtt az utazások száma és csökkent a késése ki a balatoni vasúti forgalomban. A hatodikosok idén is ugyanazt az oltást kapják. Ma legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal, írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia rendezésről. Erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt. Hangsúlyozva, mindig is olimpia párti volt. A döntési helyzet akkor állhatna fenn, amikor már a shortlisten szerepel Budapest, tette hozzá. A főpolgármester rámutatott arra is, hogy ugyan mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak. Azt mondta, nagyon büszke lenne arra, ha megvalósulna az első nemzetközi közép-európai olimpia. Mint az interjúban elhangzott, jelenleg a 2036-os olimpiai pályázattal tájékoztatási folyamat zajlik, még nincs budapesti pályázat. A hatodik osztályos tanulók idén is a Magyarországon Adakel néven engedélyezett emlékeztető dipertaoltást kapják, akkor is a vakcina egyes tételeinek dobozán a triaxis felirat szerepel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden az MT-vel. Hozzátették, ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételek hazai felhasználását a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyezte. Az NNGK azt írta, megértik, hogy a szokatlan elnevezés és az idegen nyelvű csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben, de ezekkel forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz. Az egészségügyi szakemberek feladata az érthető tájékoztatás és az egyéni egészségi körülmények mérlegelése. Ma többnyire szakadozott felhőzet tovább halad délkelet felé, de emellett is legalább néhány órás délkeleten sok napsütésre van kilátás. Inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, míg késő estére 4 és 13 fok közé hűl le a levegő.
0: Reklám.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
6: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
7: Ez már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok. Nagyon remélem, hogy ezt az órát is velem töltik, ahogy ígértem, a női orr rejtelmeibe fogom önöket egy kicsit beavatni, mert hogy állítólag a női orr a tejszag igazi szakértője, állítják bölcs dolgok tudói. Nem sokára egy tanulmányt hozok önöknek, és el lehet dönteni, hogy vajon igaz vagy nem. Ezek után pedig arc elemzést fogunk itt művelni a koktél keretén belül, és a különböző orr típusokat fogjuk megvizsgálni, és fel lehet fedezni, hogy vajon önöknek milyen orra is van, és ezek alapján meg lehet állapítani azt, hogy igaz-e önökre az a bizonyos tulajdonság, ami ez alapján elmondható lenne. De azt gondolom, hogy igazából semmi sem 100%-os, tehát ez sem biztos, hogy mindenkire ugyanolyan igaz, de megpróbálok önöknek némi segítséget nyújtani ezzel kapcsolatban, talán a párválasztásnál még ez jól jöhet. Ne menjenek sehová, néhány zene után már is arról lesz szó, hogy a női orra a tejszag igazi szakértője.
6: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió.
8: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Műsorajánló.
9: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
6: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
9: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
9: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
9: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Nem tudom, kedves hölgy társaim, hogy önök figyelték-e a hölgy társak orrát, és vajon megtapasztalták-e azt magukon, hogy igazi szakértők, hogyha test szagról van szó. Most nem kell itt félre gondolni semmit, igen, lehet, hogy jobb a szaglásunk, mint a férfiaké, de most egy tanulmányt hoztam önöknek. Bölcs dolog megbízni egy nő orrában, ha test szagról van szó. A Monál Központ egy új kutatása szerint nehezebb elnyomni a hónaj szagot egy nő előtt. Nagyon nehéz kikapcsolni egy nő testszag iránti érzékenységét, ezzel ellentétben ez nagyon könnyen sikerül férfiak esetében, mondta a Monál Kémiai Érzékelés Központ magatartás kutatója. A tudósok úgy gondolják, hogy a nők érzékenyebben reagálnak az izzadság által hordozott biológiai információk iránt, amelyek a pár választásban játszhatnak szerepet. A vizsgálatban férfiak és nők értékelték a hónaj szag erősségét, mint önmagában, mint különböző illatokkal együtt. Az illatokat úgy választották ki, hogy vizsgálják azok kereszt adaptációinak nevezett testszag elnyomó hatását. A szaglás adaptációja azt jelenti, hogy állandó inger esetén az illető elveszti az adott szag iránti érzékenységét. A kereszt adaptáció akkor jön létre, ha az orr alkalmazkodik egy szaghoz, majd kevésbé érzékenyé válik egy második szag iránt. Önmagában szagolva a hónaj szagot a férfiak és a nők egyformán erősnek érezték. Amikor illatot is alkalmaztak, a 32 illatból mindössze 2 gátolta meg a hónaj szag megérzését a nőknél, ezzel szemben a férfiaknál 32 illatból 19 csökkentette a hónaj szag erősségét. A kutató megjegyezte, a korábbi vizsgálatokban a férfiak és a nők egyformán kereszt adaptálódtak, nem testszagok szempontjából. Együtt véve a vizsgálatok azt mutatják, hogy a nők számára különösen fontos információkat hordoz. Ez lehet a magyarázata annak, miért olyan nehéz gátolni a nők izzadságszag iránti érzékenységét, mondta a kutató. Azonban, hogy még mire jutottak ennek kutatással kapcsolatban, néhány zene után kiderül.
3: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

Tovább folytatva a koktélban a tanulmányt, miszerint a női óra tesztak igazi szakértője, azt kell mondanom, hogy a nők szaglása nem csak jobb, de a férfiak tesztaga nehezebben is volt elnyomható, mint a nőké. Annak ellenére, hogy a két nem hónajszaga egyforma erősségű volt, az illatok mindössze 19%-a volt képes elnyomni a férfiak tesztagát, míg több mint 50% csökkentette a nőkét. A vizsgálatban az egyik kísérletsorozat azt firtatta, mennyire képesek az illatok elnyomni a nők hónajszagát, a második pedig a férfi tesztag elleni hatásukat vizsgálta. Mindkét sorozatban férfiak és nők is részt vettek. A szaglás megítélésére a résztvevők hónai izzadság mintákat szagoltak, melyeket laboratóriumban önkéntesektől gyűjtöttek. Először értékelték a hónajszag intenzitását, hogy meghatározzák annak erősségét. Ezután újból értékeltek, miközben 2-2 és fél percig szagoltak egy illatanyagot. A hónajszag intenzitásában észlelt csökkenés azt jelentette, hogy az illat hatására létrejött a kereszt adaptáció, vagyis képes semlegesíteni a szagot. A férfiak és a nők különbözőképpen érzékelik mind a saját, mind az ellenkező nem illatát, foglalta össze az analitikus szerves vegyész, a vizsgálattárs vezetője. A nőkben jobban tudatosul a hónajszag, és jobban észlelik a minőségi különbségeket, állítják a kutatók. Most viszont el lehet azon gondolkozni, kedves hölgyek, hogy valóban jobban érezzük-e a férfi tesztszagot, hogy ilyen szépen fejezzem ki, vagy sem. Illetve azon is el lehet gondolkozni, hogy mi nőket mennyire zavar a nő társaink tesztszaga, illetve a férfiaké. Egyaránt és kedves férfiak, pedig önöket arra kérem, hogy gondolják ezt át önök is, és hogyha valamire jutottak, akkor az ismert elérhetőségeken keresztül meg lehet osztani velem, és majd én pedig megosztom önökkel. Amíg ezen gondolkodnak, illetve keresik az igazat, vagy a nem igazat ebben a kísérletben, pörgetem önöknek a jobbnál jobb zenéket, utána pedig, ahogy ígértem, nem sokára a különböző orr típusokról lesz szó itt a koktélban.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: De voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
13: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
14: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Itt a koktélban ígértem önöknek, hogy a különböző orrtípusok mögötti tulajdonságokról fogunk beszélni, ezt pedig arcelemzéssel lehet megtenni. Arcvonásaink lelkünk külső lenyomatai, következtetni lehet belőlük jellemünkre és a sorsunkra is. Az arcelemzés titkaiba történő beavatás segítségünkre lehet önmagunk és egyben mások jobb megismerésében is. Akinek hosszú, vékony és hegyes az orra, attól ne várjunk önfeláldozó viselkedést. Az ilyen személy természetesnek veszi, hogy mások figyelmének középpontjában áll, imádja önmagát, erőteljes a birtoklási vágya. Rendszerint gyűjtöget, értékes tárgyakkal igyekszik körbevenni magát, ami a biztonság érzetének fokozásához szükséges. A húsos, kerek, orr mély érzésekről és segítőkészségről árulkodik, olyan emberről, akit idősebb korában is sokan rajongva vesznek körül. A lapos, széles orr tulajdonosa gyakran nincs tekintettel másokra, hajlamos a dühkitörésekre, viszont rendszerint sokra viszi és szakmájában nagy sikereket ér el. A kövér, nagyon húsos, szétterülő orr átlagon felüli érzékiséget jelez, tulajdonosánál senki sem tudja jobban élvezni az asztali és az ágybeli örömöket. Amíg most önök gyorsan megvizsgálgatják tükör előtt az orrukat, addig pörgetek néhány zenét, és utána különböző orrtípusokkal folytatjuk itt a koktélt.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
3: Hobbirádió.hu.
4: A rádiót.

0: Hubbi Rádió.
1: Ha figyelmesen hallgatták idáig a koktélt, akkor már megtudhattak 4 típusú orr belső tulajdonságát, mármint azért az emberét, aki ilyen típusú orral rendelkezik, aki pedig, mármint a férfiak esetében a kis orral rendelkezik, feltételezhetjük a makacságot, a szűk látókörűséget és a sportolást is. Nők esetében a kis orr kedvességet, barátságosságot jelent. Általában a kis orrú nők később kötnek házasságot, mert addig keresnek, amíg megtalálják a határozott férfit, aki aztán egész életükben a társuk lesz. A híres, kampós orra veleszületett bölcsesség szimbóluma. Olyan személyi, akiről az előző életek tapasztalatai nem csiszolódtak le teljesen, ezért olyan tudásnak, tehetségnek a birtokában van, amely kiemeli az átlagból. A nemes vonalú sas orr a türelem, a nyugalom, a nagy vonalúság jelképe. Az ilyen személy idősebb korában környezete tanácsadójává válik, akire vezetőként tekintenek a többiek. Ha már vezető, akkor gyorsan meg lehet nézni a főnökük orrát, vagy eszükbe juthat a kedvesük orra, hogy vajon neki milyen van, és ezen tulajdonságok igaznak bizonyulnak-e rá, vagy magukat, ha megvizsgálva, már is elmondhatják nekem az ismert elérhetőségeken keresztül, hogy ez az állítás, illetve ez az összeállítás igaznak bizonyul-e vagy sem.
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
9: Ma éjjel táncolunk, ez a
10: egy műsor. I could have spread my wings
11: and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
12: Ma meg a szombat délután.
11: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát.

0: Csapatilával.
1: Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Ennyi fért bele a mai koktélunkba. Én köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmet. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, további jó rádiózást, a viszont hallásra!
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi Rádió!

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: A fenépküszöbnek köszönhetően működik az atomerőmű. Nem mindegy, hogy melyik országban veszünk fel pénzt az ATM-ből. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben Paks és Duna-Szent Benedek között. Jelentősen eltér az ATM-es készpénzfelvételek díja az egyes országokban. A magyarok körében népszerű országok közül Szerbiában a legmagasabb a Wise online pénzküldéssel foglalkozó cég elemzése alapján, amelyről közleményben tájékoztatták az MT-t. Ott az átlagos ATM-es készpénzfelvételi díj 1,6%, míg Ausztriában 1,4%, Horvátországban 1,38%. Ez az összeg nem tartalmazza a kártya kibocsátó vagy a számlavezető bank által felszámított díjakat, illetve az árfolyamváltás költségeit, jegyezték meg. A cég által vizsgált európai országok közül Törökországban volt a legmagasabb a készpénzfelvétel díja, 6,2%, míg a világ egészét tekintve Vietnám bizonyult a legdrágábbnak, több mint 15%-kal közölték. Úszó naperőművet építenek Horvátország legrégebbi hallgazdaságában. Mintegy 400 megawatt teljesítményű úszó naperőmű építését tervezik Horvátország középső részén. Az 550 millió eurós beruházás egyben a haltenyésztés korszerűsítését is szolgálná, miközben az egyre bizonytalanabb vízellátáshoz is alkalmazkodnának. A tervek szerint három halastó felszínére telepítenének úszónapelemeket. A környezeti hatástanulmány szerint az erőmű évente mintegy 440 gigawatt óra villamos energiát termelhetne. Ennek egy részét a hallgazdaság saját maga használná fel, elsősorban az új intenzív haltenyésztési rendszer működtetésére, a fennmaradó áramot pedig a hálózatba táplálnák. A fejlesztés egyik fő oka a halas tavak egyre nehezebb vízellátása. Az úszó napelemek árnyékoló hatásától azt várják, hogy mérséklődik a víz felmelegedése és párolgása, így hosszabb ideig maradhat megfelelő a tavak vízszintje. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, a térségben erősen felhős borongós tájakkal is találkozhatunk, jelentős csapadék nem várható, de elszortan átmeneti jelleggel kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrop Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrop.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akciókról, és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
2: Reklámot hallottak.
1: hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
4: Kellemes rádiózást kívánok, Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma október 14-e, szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés, és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 13 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Helén nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon szabványosítási világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 14-én köszöntjük Helén nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű néve a Helena, angol és francia formájából önállósult. Október 14-én kívül a Helének ünnepelnek még július 21-én és augusztus 13-án is. Becézése ennek a névnek Helénke, Heli, Helike, Helácska, Léni és Lénike. Október 14-én a Heléneken kívül köszöntjük még az Alan, Alán, Beatrix, Bocsárd, Buzád, Buzád, Celestina, Dominik, Domokos, Domonkos, Domos, Hella, Ilma, Ilona, Krizanta, Livianna, Liviana, Lívia, valamint Trixi nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. Kezdjük 1066-tal, október 14-én hódító Vilmos Normandia hercege a Hastingsi ütközetben legyőzte II. Harold angol szász királyt és elfoglalta Angliát. A 13. századdal folytatjuk 1235. október 14-ével. Ekkor Székesfehérvárot Róbert esztergomi érsek királlyá koronázta IV. Béla magyar királyt, aki apját II. Andrást követte a trónon. Uralkodása idején befejeződött a tatárok elől menekülő letelepedett kunok megkeresztelkedése. II. Hon alapítóként a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. Ugorjunk a 17. század közepére, 1644. október 14-én Londonban megszületett William Penn, angol kvéker misszionárius, aki megalapította Pennsylvániát. Folytassuk a 19. század elejével, 1806. október 14-én az első Napóleon császár vezette francia csapatok Jena és Auerstadt mellett megsemmisítő vereséget mértek a porosz szász seregre. Ugorjunk 1827-re, október 14-én Zalán megszületett Zichy Mihály festőművész, grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős alakja. És még mindig a 19. században járunk, 1882. október 14-én megszületett Éamon de Valera, ír politikus, az ír függetlenségi mozgalom harcosa. Folytassuk 1890-nel, október 14-én Denisonban megszületett Dwight David Eisenhower, amerikai tábornok, aki az Egyesült Államok 34. elnöke volt 1953-tól 1961-ig. Ugorjunk most a 20. századba, 1927. október 14-én született Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. Folytassuk 1940-nel, október 14-én született Cliff Richard, angol énekes. És végezetül 1990. október 14-én halt meg Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester. Leghíresebb alkotása a West Side Story. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Üzenet a kolossébeliekhez írt levél első részéből.
2: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és reánézve teremtetett.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. október 14-e szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 42-től 46. vers. Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz. Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógákban és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta. Jaj, nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre. Ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Elmélkedés. Jézus kemény szavakkal ostorozza a farizeusokat és a törvénytudókat képmutatásuk miatt. Úgy látja, hogy látszólag ugyan teljesítik az isteni parancsokat, mégis elvész belőlük az irgalom, az igazságosság és az Isten iránti szeretet. Tizedet adnak a legkisebb terményekből, miközben elhanyagolják a törvény lényegét. Jézus határozottsága indokolt, mert a képmutatás nem csak hamis, hanem fertőző is. Aki képmutató, az úgy viselkedik, mintha minden rendben lenne, miközben a szíve üres. Ez veszélyes, mert másokat is megtéveszt, olyan, mintha lelki maszkot hordana, és közben elvárná, hogy mások is ugyanilyen állarcot viseljenek. Jézus nem az aprólékos szabályokat kéri számon, hanem az ember szándékát. Van-e bennünk együttérzés, igazságosság, őszinteség? A törvénytudók terheket rónak másokra, de maguk nem mozdítják azokat. Ez a vallásosság ma is kísért. Olyan keresztények képében jelenik meg, akik másokon számon kérik a hibákat, de maguk nem engedik, hogy Isten átalakítsa őket. A vallásos külső mögött nincs élő kapcsolat az Atyával. Jézus nem az elég jól teljesítő vallásos embert keresi, hanem azt, aki nyitott a megtérésre, aki hajlandó letenni az állarcot és a jelmezt. Ne elégedjünk meg a látszattal, ne másoknak akarjunk megfelelni, hanem egyedül Istennek. Uram Jézus Krisztus, ments meg attól, hogy a vallásosság álarca mögé bújjak, és elfeledjem a szeretet lényegét. Ne engedd, hogy másokra terheket tegyek, miközben magam nem vagyok kész a megtérésre. Add, hogy őszinte legyek veled és önmagammal, és mindig a te igazságod vezessen. Tégy irgalmassá, és taníts meg az együttérzésre. Töltsd meg a szívemet igazságossággal, szeretettel és alázattal, hogy mások életét nem megnehezítsem, hanem megkönnyítsem, és tanúságot tegyek rólad, aki nem terheket, hanem kegyelmet hoztál. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
10: Tudta ön azt, hogy a paprika ritkítja a vért, valamint serkenti a vérkeringést, ezáltal megelőzi, illetve gyógyítja a szív- és koszorú érbetegséget. Egy egészséges felnőtt napi B6 vitamin szükséglete 2 mg. Úgy tartják, ha napi 50 mg-nál többet fogyasztunk, megbetegedhetünk. Ilyen mennyiség már károsan hat az érzékelő idegekre.
9: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
11: Mi a jó papa?
0: Hobby Rádió.
11: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1235-ben IV. Béla király másodszori koronázása. Béla, ki még atya életében valószínűleg 1207-ben, és bizonyosan még 1214 előtt megkoronáztatott, atya halála után október 14-én Fejérvárot ismét fejére tétette a koronát. 1883-ban megnyílik Szeged első állandó színháza. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük, milyen időjárásra számíthatunk. Ma többnyire borult időre számíthatunk. Jelenleg 13 fok van. A legalacsonyabb hőmérséklet a hajnali órákban 7 fok, a legmagasabb hőmérséklet délután pedig 15 fok körül alakul. A hőérzet 12 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 68% körül alakul. Inkább napos idő várható. Az UV-sugárzás értéke 1, ami alacsony. Eső vagy zápor nem valószínű. 293 irányból érkező könnyű szellő várható. Időnként 23 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap 15-e borult idő várható. Az előrejelzés szerint 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Több órán át napos időre számíthatunk. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 326 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 14 km/h lesz. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 31 km/h. 16-a erősen felhős lesz az ég. Várhatóan 7 és 16 fok között lesz a hőmérséklet. Többnyire napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani. 359 irányból érkező könnyű szellő várható. A széllökések elérhetik a 22 km/h. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 130 kezdődik a délután című műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Brian voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!

0: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Ma legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is, több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Duna-Szent Benedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. Ma többnyire szakadozott felhőzet tovább halad délkelet felé, de emellett is legalább néhány órás délkeleten sok napsütésre van kilátás. Inkább csak az északi és nyugati tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, zápor. A nyugatiasra forduló szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, míg késő estére 4 és 13 fok közé hűl a levegő.
1: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vény nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: Kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrop Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Vagy vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrop.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonság, akciókról és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second Hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
8: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. A számítástechnika gyors fejlődése, a számítógépek otthoni elterjedése a pozitív hatások mellett negatív változásokat is hozott életünkbe, amellett, hogy a folyamatos, függőségszerű számítógép használatnak személyiségfejlődésbeli negatív hatásai vannak, a testre és az egészségre is kihat. Napjainkban új orvosi kifejezés is született a technikai eszköz okozta betegségekre. Balázs Zsanett először erről a betegségről kérdezte dr. Váci Gábor ortopédsebészt, a Medicina Egészségközpont főorvosát.
9: Tulajdonképpen egy angol rövidítés, amelyet magyarra fordítva úgy fogalmazhatnám meg, hogy komputer használattal összefüggő betegségek. Ez egy betegségcsokor, sok mindent foglalunk ebbe össze. Ezeknek egy része mozgásszervi jellegű, mint a nyaki és az ágyéki gerinc problémák, izomgörcs a háti szakaszon, vagy például a könyökcsukló fájdalma. De ide tartozik a látás problémaköre, a fejfájás, elhízás, stresszbetegség, alvási problémák, de előfordulhat alsó végtagi vénás trombózis, sőt, ismerünk a kóros internetfüggőségnek a problémáját is.
10: Trombózis a számítógép használatból?
9: Igen, az ülés közben lassul a vénás keringés, előrehajláskor ugye megnyomjuk a vénákat, és hogyha erre nem figyelünk, vagy valakinek egyébként is keringés problémája van, akkor könnyen kialakulhat alsó végtagi trombózis is.
10: A test mely részeit terheli meg leginkább a gyakori számítógép használat?
9: A test minden részére hathat a számítógép használat, de kiemelném a mozgásszervi problémákat. Amikor órákig ülünk a számítógép előtt, akkor elfelejtjük, hogy fontos volna a megfelelő testtartás felvétele. Kényelmesebb helyzetbe való elmozdulás, vagy hogyha másképpen nevezem, egy leeresztett tartás sem a derekunknak, sem a nyakunknak nem kedvező. A két lábra emelkedés miatt ugyanis a gerincünkön harmonikus ívek alakultak ki, ami ülés közben teljesen eldeformálódik, egy fél alakú tartást vesz fel a gerincünk, amelyet egy ideig próbál kompenzálni a háti szakasz, illetve az ágyéki szakasznak a izomzata, aztán utána kifárad, és ennek az eredménye lesznek a különböző derékfájás, nyakfájásos tünetek.
10: Egyik ilyen betegség típus a teniszkönyök. Mi ez pontosan?
9: A egér használat közben az egész felső végtagunk egy nem természetes pozícióban van, és ennek az lesz az eredménye, hogy három lényeges izületi szinten is kialakul tünetek és panaszok. A válizületnek a kóros tartása eredményezheti az úgynevezett egérvál szindrómát, ami az állandó feszülésből adódó vérellátási zavarral függ össze. Ugyancsak ilyen probléma lehet a teniszkönyök. A teniszkönyök az a felkar könyökizületi részének a külső bütykénél kialakuló fájdalom, ami azzal függ össze, hogy a csuklunkat folyamatosan az egér miatt egy hátrafeszített állapotban tartjuk. Ez a úgynevezett teniszkönyök betegség természetesen ismert a teniszező sportolók körében. És a harmadik nagyon fontos izületi kör, ahol problémák alakulhatnak ki az egértartásból, az pedig a csuklónak a nem helyes tartása. Ennek az eredménye lehet a kézujjaknak a zsibbadása, amit úgy hívunk, hogy kárpális alagút szindróma.
10: Végigvettük nagyjából azokat a betegségcsoportokat, amik a rendszeres számítógép használatból következnek. Milyen panaszok esetén figyeljünk oda, hogy bizony-bizony egy picit talán vissza kellene szorítanunk a túlzott számítógép használatot.
9: A mozgásszervi panaszok közül kiemelném a nyak és a ágyéki gerinc területén kialakuló fájdalom, különböző kisugárzásokat, valamint kiemelném a kéz ujjainak a zsibbadását, ami megint csak a nyaki gerinc kóros tartásával függhet össze. Azon túlmenőleg egész felkarnak a zsibbadása, az megint csak felhívja a figyelmet arra, hogy valamelyik izületnek a tüzetesebb kivizsgálására volna szükség. És hát ugye a legsúlyosabb az, amikor már olyan állapot alakul ki, ami a derékfájásból átmegy a lumbágóba, az isiászba. Sokan ismerjük ezt a nagyon kellemetlen problémát.
10: Vannak-e olyan gyakorlatok, olyan teendők, amiket beépíthet a munkavállaló a napi rutinjába?
9: Igen, mindig arra hívjuk el a figyelmet, hogy a mozgás az, ami a szervezetünket egészségesen karban tartja. Az alapvető volna az ülés, tehát hogy egy olyan ergonomikus széket végezzük a munkát, amelyik a derekunkat egy megfelelő ívelt helyzetbe helyezi, és ezzel biztosít egy egyenes tartást a hátunknak, de ha nincs ilyen szék, akkor is egyszerűen csak egy egyenes tartásra törekedjünk ülés közben. Van egy nagyon apró segédeszköz, úgy hívják, hogy gerinc ülőpárna, amelyik olyan, mint egy lapított labda, tehát egy korong, amelyikben levegő van. Hogyha ezt székre tesszük, akkor ülés és közben a gerincünk keresi a stabilitást, és ezért mozgatjuk a gerinc melletti romzatot. Tudom javasolni még, hogy a monitornak szemmagasságban vagy egy kicsit lejjebb kell lennie, hogy ezzel egyenes hátülést tudjunk kivitelezni a lábak térben, derékszögben, és a talpak pedig a földön legyenek. A legfontosabb az volna, hogy lehetőség szerint óránként tartsunk egy kis szünetet, mozgassuk meg a nyakunkat, vállunkat, derekunkat. Leglényegesebb ugye a mozgás, a kényszertartás kompenzálására a napi életünkben be kellene iktatni a rendszeres mozgást, úszást, a gyaloglást, a gyalogtúrázást, kirándulást, tornát és a mértéktartó sportolást. A munkahelyi kikapcsolódást szolgálja például az is, hogy a dolgozók munkaközben óránként külön tornagyakorlatokat végezhetnek, tréner segítségével, de találkoztam olyannal is, hogy a folyosóra kihelyezett masszírozó ágyban lehetett feltrissülni egy kávé mellett. Nota!

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: Konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok. Hamarosan véget érhet Montenegro EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett, a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyert el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, a térségben erősen felhős, borongós tájakkal is találkozhatunk, jelentős csapadék nem várható, de elszórtan átmenet jelleggel kisebb eső, gyenge zápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Egészségedre!
3: Egészségedre!
4: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió!
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Kamureklám!
3: Nálunk nem az a félcipő, amit a villamos ketté vág.
2: Kamureklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4

0: retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
1: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk. Mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Én tudom.

0: Kamureklám.
1: Kalambó, kalambó, elég már a kalandbó.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Nőtt az utazások száma és csökkent a késések ki a balatoni vasúti forgalomban. A hatodikosok idén is ugyanazt az oltást kapják. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég, köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia rendezésről. Erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt. Hangsúlyozva, mindig is olimpia párti volt. A döntési helyzet akkor állhatna fenn, amikor már a shortlisten szerepel Budapest, tette hozzá. A főpolgármester rámutatott arra is, hogy ugyan mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak. Azt mondta, nagyon büszke lenne arra, ha megvalósulna az első nemzetközi közép-európai olimpia. Mint az interjúban elhangzott, jelenleg a 2036-os olimpiai pályázattal tájékoztatási folyamat zajlik, még nincs budapesti pályázat. A hatodik osztályos tanulók idén is a Magyarországon Adakel néven engedélyezett emlékeztető dipertaoltást kapják. Akkor is a vakcina egyes tételeinek dobozán a triaxis felirat szerepel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden az MT-vel. Hozzátették, ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételek hazai felhasználását a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyezte. Az NNGK azt írta, megértik, hogy a szokatlan elnevezés és az idegen nyelvű csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben, de ezekkel forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz. Az egészségügyi szakemberek feladata az érthető tájékoztatás és az egyéni egészségi körülmények mérlegelése. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, több felé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1-es plusz 9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
4: Reklám. Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrób Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrob.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akciókról és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second Hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
0: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
3: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. a Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
9: Szemfüles, pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
9: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Komu reklám?
1: Csak egy lyukas fogad volt, Kati.
2: Na most már 10 van.
0: Komu reklámot hallottak?
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby Hobbirádió.
1: Amú reklám. Furcsa, a kutyám Barka az olyan életünk mostanában. Kedvetlen pedig a sarki szuka, a kamaz épp most tüzel. Sovány pedig minden nap rendesen eszik. Nem értem, mi a baj.
2: Próbálja ki ezt. Csabi kutya eledel. A Csabi a Szabadság egy egyik postásából, Sinkovszky Csaba zamatos fehérjedús húsából készült. A postás többé nem kell kergetni, megharapni. Ma már 10 vagy 15 kilós zacskókban jön.
1: Tényleg? Ezt én is kipróbálom.
2: Hamarosan a Csabi gyártóitól itt az Éva néni. A bicikliző nyugdíjas húsából készült eledel, valamint a Kovács tizedes, egy elhízott rendőr csontjaiból és zsírjából kivont snackfalatok tányérsapkában szervírozva. Csabi, vitamindús kutyapapi. A most vásárol 10 belföldi ajánlott levelet ingyen küldhet el. Ez a Csabi már nem csönget kétszer.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Csepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: A fenépküszöbnek köszönhetően működik az atomerőmű. Nem mindegy, hogy melyik országban veszünk fel pénzt az ATM-ből. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Duna-Szent Benedek között. Jelentősen eltér az ATM-es készpénzfelvételek díja az egyes országokban. A magyarok körében népszerű országok közül Szerbiában a legmagasabb a Wise online pénzküldéssel foglalkozó cég elemzése alapján, amelyről közleményben tájékoztatták az MT-t. Ott az átlagos ATM-es készpénzfelvételi díj 1,6%, míg Ausztriában 1,4%, Horvátországban 1,38%. Ez az összeg nem tartalmazza a kártya kibocsátó vagy a számlavezető bank által felszámított díjakat, illetve az árfolyamváltás költségeit, jegyezték meg. A cég által vizsgált európai országok közül Törökországban volt a legmagasabb a készpénzfelvétel díja, 6,2%, míg a világ egészét tekintve Vietnám bizonyult a legdrágábbnak, több mint 15%-kal közölték. Úszó naperőművet építenek Horvátország legrégebbi hallgazdaságában. Mintegy 400 megawatt teljesítményű úszó naperőmű építését tervezik Horvátország középső részén. Az 550 millió eurós beruházás egyben a haltenyésztés korszerűsítését is szolgálná, miközben az egyre bizonytalanabb vízellátáshoz is alkalmazkodnának. A tervek szerint három halastó felszínére telepítenének úszónapelemeket. A környezeti hatástanulmány szerint az erőmű évente mintegy 440 gigawatt óra villamos energiát termelhetne. Ennek egy részét a hallgazdaság saját maga használná fel, elsősorban az új intenzív haltenyésztési rendszer működtetésére, a fennmaradó áramot pedig a hálózatba táplálnák. A fejlesztés egyik fő oka a halas tavak egyre nehezebb vízellátása. Az úszó napelemek árnyékoló hatásától azt várják, hogy mérséklődik a víz felmelegedése és párolgása, így hosszabb ideig maradhat megfelelő a tavak vízszintje. Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
3: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrop Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrop.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akció és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second hand. Prémium stílus. Elérhető ára.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Rádió. Kezdődik a retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go. És kevés focival. No, no. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Jaka Benikő vagyok, a Retikül című női magazinnal.
3: Retikül. Csak csajoknak! Csak csajoknak!
1: Hobby Rádió!

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Bizony a veszekedést is tanulni kell. A veszekedés minden párkapcsolathoz hozzátartozik. Van, aki csendben dühöng, van, aki ordítozik, és a falhoz vágja a tányérokat. Bármilyen furcsa, a civakodást is tanulni kell, most pedig jöjjenek tippek, hogy hogyan érdemes egymásnak esni. Aki azt képzeli, hogy folyamatos harmóniában élhet, és soha nem kell veszekednie párjával, hát ez bizony illúziókat kerget. Lehetetlenség, ugye? És mindig egyetérteni a környezetünkkel, a félreértéseket pedig nem lehet elkerülni, ezért nem szégyen, ha néha dühösek leszünk. A lényeg, hogy a konfliktusokat megbeszéljük és megoldjuk, hogy egyik félben se maradjon tüske, és egyik se érezze vesztesnek magát egy kiadós vita után. A lényeg tehát az időzítés. Ne essen neki a másiknak akkor, amikor épp hazaér a munkából, de még a cipőjét sem volt ideje levetni. Ez a helyzet csak oda vezet, hogy nem figyel önre, nem veszi komolyan. Inkább kérdezze meg, mikor ér rá, mikor tudnának beszélni. Ha már kicsit feloldódott, elfelejtette a napi stresszt, könnyebb lesz szót érteni vele. Ha már annyira dühösek a felek, hogy csak ordítozni képesek, érdemes elhalasztani a beszélgetést. Az ingerültség semmi jóhoz nem vezet, hideg fejjel másnap talán sikerül közös nevezőre jutni. Ráadásul könnyebb lehet a beszélgetés, ha mindenki alszik rá még egyet. Úgy viselkedjen a másikkal, ahogy ő maga is. Ahogy ön is szeretné, hogy önnel viselkedjen a másik fél. Nem jó megoldás a másik szavába vágni, ezzel csak megsértjük, és a veszekedés csak egyre nagyobb lesz. Érdemes meghallgatni egymást, és hozzátenni, hogy igen, értem, amit mondasz. Már ez az egy megjegyzés is csodákat tehet, hiszen a másik így rájön, hogy komolyan veszi, és valóban figyel rá. Ne tegyenek szemrehányásokat, ezzel csak védekezésre kényszerítik a másikat. Ha mondjuk a párja elkésik, ne azzal fogadja, hogy az agyára megy, hogy már megint várnia kellett rá. Sokkal hamarabb eléri a célját, ha elmagyarázza neki, hogy moziba szeretett volna menni, de most már elkéstek, ön pedig csak aggódott, amíg meg nem érkezett. Kezeljék lazán az apróságokat. Ne bántsák azért a másikat, mert nem vitte ki a szemetet, ez túlzás. Ezzel pedig nem érjék el, amit szeretnének, hiszen a másik úgy is ellenáll. Inkább nyugodtan kérjék meg, hogy vigye ki a szemetet. Kerüljék az olyan túlzó szavakat is, hogy soha, vagy minden egyes alkalommal. Nem érdemes közhelyekkel dobálózni, azoktól mindenki óvózkodik. Mindig csak a haverok, csak magadra gondolsz, és ehhez hasonlók. A másik inkább a szép szóból ért, ezért jobb, ha azt mondja neki, szeretném, ha több időt töltenél velem. Soha ne sértse meg tudatosan a másikat, ezzel csak eltaszítja és elveszíti. Ha nagyon mérges, akkor vegyen egy nagy levegőt, és ne mondja ki, ami először az eszébe jut. Ha nem tud leiggadni, inkább halassza el a beszélgetést. Ha mégis megtörténik a legrosszabb, mindenképpen kérjen bocsánatot. Lehetőleg mielőbb. Ezzel megteszi az első lépést, és könnyebb lesz kibékülni. Az meg, ugye tudjuk, mint tudjuk, sokszor kifejezetten édes lehet.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig nézzük itt a retikülben, hogy mi a vékony nőknek a három titka. Mert hogy ugye mindenki környezetében van olyan nő, aki látszólag erőlködés nélkül őrzi meg az alakját. Nézzük meg a titkaikat. A vékony nők szeretnek jól lakni, de nem szeretnek torkig lenni. Ha az evés utáni teltségérzetet 1-től 10-ig osztályozzuk, a vékony nők általában a 6-os-7-es szintnél hagyják abba az evést, míg a többiek akár 8-ig és 10-ig is elmennek. Legközelebb tehát csak az előtte, ön előtt lévő étel felét egye meg, majd tegye le a villát, és határozza meg, hogy a 10-es skálán mennyire van tele. Ha még éhes, egyen egy keveset, de amikor még van körülbelül 5-6 falatnyi a tányérján, ismételje meg a műveletet. Aztán a vékony nők a szokások rabjai. Változatosan táplálkozni nagyon is ajánlatos, ám a legtöbb vékony nő étrendje, bár minden szükséges tápanyagot tartalmaz, viszonylag állandó. A szakértők szerint ugyanis a túl nagy változatosság túlevésre csábít, hiszen mindent meg akarunk kóstolni. Gondoljanak csak arra, amikor egy egész svédasztalnyi étel van ön előtt. A legjobb, ha nagy vonalakban meghatározza az étrendjét. Egyen például teljes kiörlésű gabonafélét reggelire és salátát is. Ehet akár reggelire, ebbe már belefér némi változatosság, hiszen nem kell mindig ugyanazt, ugyanúgy elkészítve ennie. Mégis van benne annyi állandóság, hogy ne kelljen félni a túlfogyasztástól. És végül, a vékony nők nem nasolással dobják fel magukat. Szó sincs róla, hogy a sovány nők immunisak lennének az érzelmi eredetű nasolásra, ám a legtöbben felismerik, amikor elmerülnek benne, és a lehető leghamarabb abba hagyják. A bánatnas leggyakoribb kiváltója a düh, a magányosság és a fáradtság. A haragot remekül oldja a testi erő kifejtés, például a futás. Ha a magányosnak érzi magát, hívja fel a barátait vagy a családtagjait. Ha pedig egyszerűen fáradt, evés helyett aludjon.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: És akkor jöjjön most még egy kis egészség, hogy mi, mire van jótékony hatással búza fülé. Ugye a műsor elején beszéltem már erről, hogy hogyan kell öltetni, hogyan kell kicsavarni. Aztán a búza fülé egyébként jótékonyan hat az emésztésünkre, méregtelenítő szerveink működésére, tehát fogyasztásával sokat tehetnek a rákos megbetegedések kialakulása ellen, ugyanis kiemelkedően sok növényi fehérjét és antioxidáns tartalmaz. Aztán a grapefruit magcseppek. A grapefruit magjából kivont hatóanyagokat tartalmazó cseppeket szántalan egészségügyi probléma esetén alkalmazhatják, többek között a méreganyagok eltávolítására is. A grapefruitban található bioflavonoidok felvértezik ellenálló képességünket a vírusok ellen. A kivonat emellett erős baktérium és csíraülő hatással is bír, tehát érdemes ilyenkor ősszel elkezdeni egy kúrát. Aztán az édeskömény tea, az egyik kedvencem. Az édesköményből készült teát már csecsemőkortól ajánlott fogyasztani, mivel hatásosan elbánik a szélgörcsökkel, emellett pedig kiváló emésztésserkentő hatással is bír. Így hamar kiürítheti a mérgező anyagokat a szervezetéből. Aloe vera. Az aloe vera igazi csodanövény, hiszen kivételesen hatásos számos komoly betegség gyógyítása során. A belőle készült ital fogyasztásával eltávolíthatja szervezetéből a salakanyagokat, mivel fokozza az emésztést, gyorsítja az anyagcserét, és szinte az összes létfontosságú vitamint és nyomelemet tartalmazza. Az árpa, az egyre inkább divatossá váló gabonaféle, magas rosttartalmának köszönhetően áttisztítja a bélrendszerét, így szabadítva meg a káros anyagoktól. Az árpa fogyasztásával csökkentheti vére koleszterin szintjét, sőt, még fogai egészségét is megőrizheti. Aztán itt van nekünk a csalánlevéltea. Vértisztító és vízhajtó hatásai révén elsőrangú segítség lehet a méregtelenítő kúra során. A vitamin tartalma gondoskodik immunrendszere hatékony működéséről, ezen felül pedig hormonháztartása egyensúlyának megőrzését is biztosítja. És végül mezei katánk teát is érdemes fogyasztani. A vadcikória néven is ismert gyógynövény felgyorsítja emésztési folyamatainkat, illetve megtisztítja májunkat a méreganyagoktól. Mindemellett pedig erősíti immunrendszerünket és természetes vízhajtó hatással rendelkezik.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Szlogenek, szlengek, vonalak.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Spórolni nagyon fontos dolog. Jó, ha van megtakarított pénze, mert néha a legváratlanabb pillanatban lehet szüksége jelentősebb összegekre. A vészhelyzetek gyors elhárítása mellett a megtakarított pénz azt is lehetővé teszi, hogy előre tervezzen. De mit csináljon, hogyha a hónap végére egy fillérje sem marad, amit félretehetne? Fordítson a sorrenden, és előbb spóroljon, csak azután költsön. Ennek a legegyszerűbb módja, ha minden hónapban átutaltat egy bizonyos összeget egy megtakarítási számlára. Ezt időzítse a hó elejére, mert a hónap vége felé talán már nem lesz pénz a folyószámláján. Az összeg ne legyen nagyon alacsony, de semmiképpen se jelentsen túl nagy anyagi megterhelést. Ha pedig el akarja kerülni, hogy időről időre hozzányúljon ehhez a spórolt pénzhez, kösse le. Érdemes belefoglalni a számlanyítási szerződésbe, hogy csak személyesen lehessen hozzáférni a megtakarításokhoz. További akadályt gördíthet a számla megdézsmálásának útjába, ha a lakóhelyétől távol eső bankfiókban nyitja. Készítsen költségvetést, és tartsa magát ahhoz. Költsön kevesebbet, mint amennyit keres. Persze ezt könnyebb mondani, mint a gyakorlatban megvalósítani, főleg akkor, amikor lépést akar tartani a luxus életet élő, ám teljesen eladósodott szomszédokkal. Az előre megtervezett egyéni költségvetés azonban segít. Nagyon fontos azonban, hogy a költségvetés reális legyen. Ha a tervezetben havi egy üveg bort engedélyez magának, de élénk társadalmi életet él, vagyis hetente háromszor, négyszer is eljár szórakozni, akkor kizárt, hogy hosszú távon tartani tudja magát a tervhez. Persze, ugyanígy aláássa a költségvetést, ha minden alkalommal több pohár bort nyakal be. Az önfegyelmet mindenképpen össze kell hangolni a realitásokkal. A tervezet elkészítését kezdje azzal, hogy egyértelműen rögzíti a bevételeit. Ha ezeket összeveti a kiadásaival, azonnal látszódik majd, hogy melyek az év anyagi mélypontjai, vagyis azok az időszakok, amikor a különböző összegek nincsenek összhangban egymással. Az igazi kihívás annak megelőzése, hogy e mélypontok miatt csődbe menjen. Ezt úgy érheti el, hogy csökkenti a kiadásait, vagy például úgy, hogy pénzé teszi gyerekkori bélyeggyűjteményét. A lényeg, hogy adjon időt magának arra, hogy előrukkolhasson valami épp kézláb tervel.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Hobby rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
0: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Legyen nagyon szép a napjuk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot mindenkinek, szép hetet, viszont hallásra.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Hobbi rádió.
3: Jövök, megyek, gondoskodok, közösítek, hamisítok. Jövök, megyek, gondoskodok, közösítek, hamisítok. Jövök.

Mindenki bolond, mindenki fontoskodok, minősítjátok, valósítjátok, megyek, fontoskodok, mindenki bolond, mindenki fontoskodok, ha nem vigyázzak, jobban még a fejem elé, mindenki bolond, mindenki fontoskodok, ha nem vigyázzak, jobban még a fejem elé, mindenki bolond, mindenki.

Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A visszaszámlálás megkezdődött. Már csak néhány nap a világ első Szíriában gyártott 3 literes autójának premieréig. A lehet...
2: Van meg, bocsánat. Ha-ho!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is, több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Duna-Szent Benedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, több felé lesz élénk a szél, hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1-es plusz 9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Dexoblock.
5: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Megmondod, hogy
9: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
11: További jó rádiózást kívánok mindenkinek immáron a régi zenék között, irány az 1900-as évek. A mai kiszemelt énekesnőnk nem más, mint Amanda Lear. Amanda Lear édesapja francia-angol, édesanyja orosz származású. A gyermek Amanda Franciaországban és Svájcban nevelkedett. 1965-ben találkozott a világhírű festőművésszel Salvador Dalival, aki felkérte, hogy legyen állandó modellje. Munkakapcsolatuk mintegy másfél évtizedig tartott. Dali volt az, aki a reklám érdekében később elterjesztette múzsájáról, hogy valójában férfi. Ezt persze Amanda számos axfotósorozattal igyekezett cáfolni. 1973-ban Amanda volt a modell a Roxy Music for You Pleasure című lemezének borítóján. Az együttes énekesével Brian Ferryvel olyan szoros kapcsolatba került, hogy eljegyezték egymást, de végül nem házasodtak össze. Ezt követően David Bowie-val esett szerelembe, aki arra biztatta, hogy próbálkozzon meg az énekléssel. Hát valahogy így indult Amanda Lear karrierje, mielőtt énekesnő lett volna, mert volt körülötte egy kis botrány, ezt pedig ma is tudjuk, hogy nagyon-nagyon kelendő a piacon. Pályafutásának részleteiről pedig nem sokára, most azonban zenék következnek.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Önök a nagy generációt hallgatják, benne pedig Amanda Lear, hát igencsak érdekesen induló zenei pályafutását. Az már kiderült az előzőekben, hogy David Bowie biztatta arra, hogy próbálkozzon az énekléssel, ő pedig úgy ismerkedett meg vele, hogy szerelembe estek. Amanda 1975-ben el is készítette első kislemezét, Elvis Presley Trouble című felvételét dolgozta fel, ám a korong nem lett sikeres. Valószínűleg azért, mert akkoriban Európában is tombolt a diszkoláz, ám a Trouble nem diszkólemez volt. Amanda ugyanis akkoriban még rock énekesnő szeretett volna lenni, a kislemez pedig ebbéli ambícióját tükrözte. Kiadója azt javasolta, hogy próbálkozzon a világszerte fénykorát élő diszkózenével. A siker érdekében az énekesnőt összehozták Anthony Mon zeneszerzővel, akivel megkezdték egy nagylemez felvételeit a cég müncheni stúdiójában. A harmadik kislemez, a Blood and Honey már meghozta a remélt áttörést a diszkózene frontján. Amanda 1977-es bemutatkozó albuma, az I Am a Photograph, Európa szerte óriási sikert aratott. Az énekesnő egy csapásra a vén kontinens diszkó királynője, Lear királynő lett. Következő kislemeze, a Queen of Chinatown, ugyancsak a slágerlistánk csúcsait ostromolta.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Ez itt a Nagy Generáció és Amanda Lear pályafutását boncolgattuk az előzőekben, és megyünk is még tovább. Azt már tudjuk, hogy kijött debütáló lemeze, illetve hogy megjelent Queen of Chinatown című dalam. Az 1978-as korong még népszerűbb lett, mint a debütáló lemez. Több mint 4 milliót adtak el belőle a világon, és 41 országban került fel a hitlistákra. Az album A oldala egy folyamatos 5 felvételből álló kompozíció. Ebből a Follow Me az énekesnő legismertebb slágerének bizonyult, amelyet az évek során többféle változatban is elénekelt. Az 1979-es lemeze a Never Trust a Pretty Face a legtöbb rajongója szerint Amanda legjobb albuma. Az énekesnő 1979-ben magánéletében is révbe ért, feleségül ment egy zenei producerhez, aki az Ellen Philip nevet viselte.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Megtámadjuk a 80-as éveket még mindig Amanda Lear-ral a főszerepben, hiszen ez itt a nagy generáció, a régi idők hatalmas előadóival és legnépszerűbb slágereikkel. A 80-as években, tehát egy új évtizedben bealkonyult az Eurodiszkó irányzatának, és az Amanda karrierjén is meglátszott. Diamonds for Breakfast című nagylemezét elsőként Skandináviában hozták forgalomba, ahol az énekesnő különösen népszerű volt. A siker nem is maradt el, de Európa többi országában a lemez a vártnál mérsékeltebb érdeklődést keltett. Ugyanakkor a Diamonds for Breakfast hozta meg Amanda számára a legnagyobb sikert Olaszországban, ahol tévés műsorok vezetésére kérték fel. 1982-ben Amanda beperelte az Ariola céget, hogy felbonthassa velük kötött szerződését. Ugyanebben az évben készítette el utolsó közös felvételét Anthony Monnal. A Fever ismét egy Elvis Presley dal átirata volt. Noha a diszkó királynő előtt olyan sztárok énekelték már ugyanezt a dalt, mint a Bonnie M, Suzy Quattro, később pedig Madonna, máig Amanda verziója a legnépszerűbb.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantalem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Folytatjuk a nagy generációt és benne Amanda Lear pályafutását, aki egyelőre úgy tűnik, hogy még nem pihen. Az olasz népszerűségnek köszönhetően az énekesnő néhány évig Itáliában dolgozott. 1984-ben például egy neves olasz rendező készítette el videoklipjét, és 1985-ös Maxia a No Credit Card a diszkokban sikeresnek bizonyult. Ugyanebben az évben My Life with Dali címmel könyvet jelentetett meg a híres festőművésszel töltött viharos évekről. 1987-ben újabb nagy lemezt adott ki Secret Passion címmel. Az évtized végén Amanda régi slágere a Follow Me felmelegítésével próbálkozott. Az 1987-es verzió nem keltett különösebb figyelmet, a két évvel későbbi változat viszont újra a diszkó kedvencei közé került, bár a slágerlistákon már nem jutott számottevő pozícióba.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció. I run.

Lassan vége a nagy generációnak és benne Amanda Lear pályafutásának is. 2000. december 17-én Amandát súlyos csapás érte, szeretett férje bennégett vidéki házukban. A tűzokat nem sikerült tisztázni, és ráadásul férjén kívül egy azonosítatlan férfi tetemét is megtalálták a romok között. A homályos körülmények miatt a rendőrség Amandát is kihallgatta az ügyben. Az életvidám dívát a tragédia sem törte össze, hamarosan ismét nyilvános szerepléseket vállalt, és a pletykasajtó szerint újabb hódolók is feltűntek a láthatáron. A korosodó Amanda az új évtizedben is hallatott magáról, évente jelentek meg friss felvételei. 2006-ban például egyik nagy slágere, a Queen of Chinatown modernizált változatát dobta piacra. Ő volt tehát Amanda Lear a nagy generációban, akinek egyébként, hogyha először hallja a hangját, akkor bizony megdöbbentő, hiszen tényleg olyan, mintha egy férfi énekelne. Én megköszönöm figyelmét, az előző egy órában Erdélyi Mariant hallotta, remélem jövő héten is találkozunk.

0: Nagy generáció.
1: Kicsiknek is.
0: Kicsiknek is.
2: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
3: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok. Hamarosan véget érhet Montenegro EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Csütörtökön még több felé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7:15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19:15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghíd Összefogás az Egészségért a Merák ellen Egyesület az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalom biztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyert el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart. Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma október 14-e szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 13,8 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Helén nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon szabványosítási világnap van. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1235-ben IV. Béla király másodszori koronázása. Béla, ki még atya életében, valószínűen 1207-ben, és bizonyosan még 1214 előtt megkoronáztatott, atya halála után október 14-én Fejérvárot ismét fejére tétette a koronát. 1883-ban megnyílik Szeged első állandó színháza. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
2: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
12: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
13: Egészségedre.
14: Egészségedre.
13: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 14-én köszöntjük Helén nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű néve a Helena, angol és francia formájából önállósult. Október 14-én kívül a Helének ünnepelnek még július 21-én és augusztus 13-án is. Becézése ennek a névnek Helénke, Heli, Helike, Helácska, Léni és Lénike. Október 14-én a Helineken kívül köszöntjük még az Alan, Alán, Beatrix, Bocsárd, Buzád, Buzát, Celestina, Dominik, Domokos, Domonkos, Domos, Hella, Ilma, Ilona, Krizanta, Livianna, Liviana, Lívia, valamint Trixi nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. Kezdjük 1066-tal, október 14-én hódító Vilmos Normandia hercege a Hastingsi ütközetben legyőzte II. Harold angol szász királyt és elfoglalta Angliát. A 13. századdal folytatjuk 1235. október 14-ével. Ekkor Székesfehérvárot Róbert esztergomi érsek királlyá koronázta IV. Béla magyar királyt, aki apját II. Andrást követte a trónon. Uralkodása idején befejeződött a tatárok elől menekülő letelepedett kunok megkeresztelkedése. II. Hon alapítóként a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. Ugorjunk a 17. század közepére, 1644. október 14-én Londonban megszületett William Penn, angol kvéker misszionárius, aki megalapította Pennsylvániát. Folytassuk a 19. század elejével, 1806. október 14-én az első Napóleon császár vezette francia csapatok Jena és Auerstadt mellett megsemmisítő vereséget mértek a porosz szász seregre. Ugorjunk 1827-re, október 14-én Zalán megszületett Zichy Mihály festőművész, grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős alakja. És még mindig a 19. században járunk, 1882. október 14-én megszületett Eamon de Valera, ír politikus, az ír függetlenségi mozgalom harcosa. Folytassuk 1890-nel, október 14-én Denisonban megszületett Dwight David Eisenhower, amerikai tábornok, aki az Egyesült Államok 34. elnöke volt 1953-tól 1961-ig. Ugorjunk most a 20. századba, 1927. október 14-én született Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. Folytassuk 1940-nel, október 14-én született Cliff Richard, angol énekes. És végezetül 1990. október 14-én halt meg Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester. Leghíresebb alkotása a West Side Story. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobbi Rádió. Rádió.

0: Üzenet a Kolossébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és rá nézve teremtetett.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. október 14-e szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 42-től 46. vers. Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz. Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógákban és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta. Jaj nektek is, törvénytudók!

0: ott hordana, és közben elvárná, hogy mások is ugyanilyen állarcot viseljenek. Jézus nem az aprólékos szabályokat kéri számon, hanem az ember szándékát. Van-e bennünk együttérzés, igazságosság, őszinteség? A törvénytudók terheket rónak másokra, de maguk nem mozdítják azokat. Ez a vallásosság ma is kísért. Olyan keresztények képében jelenik meg, akik másokon számon kérik a hibákat, de maguk nem engedik, hogy Isten átalakítsa őket. A vallásos külső mögött nincs élő kapcsolat az Atyával. Jézus nem az elég jól teljesítő vallásos embert keresi, hanem azt, aki nyitott a megtérésre, aki hajlandó letenni az állarcot és a jelmezt. Ne elégedjünk meg a látszattal, ne másoknak akarjunk megfelelni, hanem egyedül Istennek. Uram Jézus Krisztus, ments meg attól, hogy a vallásosság állarca mögé bújjak, és elfeledjem a szeretet lényegét. Ne engedd, hogy másokra terheket tegyek, miközben magam nem vagyok kész a megtérésre. Add, hogy őszinte legyek veled és önmagammal, és mindig a te igazságod vezessen. Tégy irgalmassá, és taníts meg az együttérzésre. Töltsd meg a szívemet igazságossággal, szeretettel és alázattal, hogy mások életét ne megnehezítsem, hanem megkönnyítsem, és tanúságot tegyek rólad, aki nem terheket, hanem kegyelmet hoztál. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a paprika ritkítja a vért, valamint serkenti a vérkeringést, ezáltal megelőzi, illetve gyógyítja a szív- és koszorú érbetegséget. Egy egészséges felnőtt napi B6 vitamin szükséglete 2 mg. Úgy tartják, ha napi 50 mg-nál többet fogyasztunk, megbetegedhetünk. Ilyen mennyiség már károsan hat az érzékelő idegekre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Oh yeah!

0: Movie Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Jelenleg a fővárosban 13,8 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, de maradjanak velünk, mert utána folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: jobbi rádió.
1: Emmanuel Macron Magyarországra jön. Országos EMMI oktatási programot indít a Bosch. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik, közölte a Technológiai Világcég magyarországi érdekeltségek ebben az MT-ben. A program fő célja, hogy a fiatalok idejében megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, megismerjék azokat az eszközöket, amelyek támogathatják őket a mindennapokban, miközben a kreativitásuk is megmarad. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. A Szentszék közölte, hogy a pápán végzett műtét pozitívan zárult. Pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyház fő a műtőből már visszatért a kórtermébe, közölte a Vatikán keddeste. A radikális beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt. Videóasszisztált sebészeti technikát alkalmaztak, a pápa 3 órán át volt a műtőben, a beavatkozás pedig közel 90 percig tartott. Sikeres volt, nem merült fel komplikáció. Az orvosok megosztották, hogy 14. Leó a műtét után problémamentesen ébre. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
7: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 246. szonett. Húgom. Húgomat, ifjú orvost, egy jólelkű házmester bújtatta 44-ben. Az özvegy ezredesnél feljelentette. Vitték. Ott Kumpáter vezényelt Krisztus nevében tűz, és belőtték a Dunába. Másfél év múlva értem haza. A házmesterhez mentem. Az ezredesné az újságban hirdette, szobát akar kiadni. Mint hogyha azt keresném, felszaladtam a lépcsőn, hogy megnézzem magamnak. Félbolond akszűz lánya vezetett a szobába, majd anyjához. Az ágyban feküdt halál soványan, az új lakó suttogta, s mindjárt köhögni kezdett, fuldoklott, és párnáját elborította vérrel. Lefutottam. A járdán megálltam, és remegtem. Én nem kívántam bosszút, de megbocsátás sincsen. Budapest, 1992.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kovács. Kén szagot érzek, mondta Szűcs Lajos. A segéd csodálkozva rákapta a tekintetét, azt akarta mondani, hát aztán gépész úr, hiszen a méhelben vagyunk. Márpedig a méhelben, így nevezték Rácpálcegresen a műhelyt, különböző gőzök és gázok keveregnek, rejtélyes szagokat böffen a fújtatóval izzított szén, kesernyés párákat ereget a hűtődézsában kihunyó vöröslő vas, még az üllőről szertefröccsenő vas csillagocskák is illatoznak. Fém, égett pata, füst és kénszag lebegít mindig. A segéd mégsem szólt, mert ahogy a mesterre nézett, látómezeiben megjelent a műhely ajtó is, s az ajtó félfának támaszkodva ott állt egy úrféle, pantallóban és hosszú malaclopóban. Hogy nem vettük észre, amikor bejött? Ámult magában a legény. S hogy oly hosszú ideig bámult ugyanarra a pontra, oda nézett a mester, meg a kisinas is. A kisinas mindjárt észrevette, hogy ennek az embernek nagyon furcsa a lába. Önkéntelenül közelebb lépett a mesterhez, hogy védelme láthatatlan fénykörébe álljon. Jó napot, uram! Mondta tisztességtudóan Szűcs Lajos. Észre sem vettük, hogy bejött. Az úrféle köszönés helyett felröhintett. Maga az a híres Kovács? Kérdezte kényeskedő Bájgúnár hangon. Szűcs Lajos a maga részéről az ilyen hangot utálta a világon a legjobban. Eddig nem tudtam róla, hogy híres vagyok, mondta, és önérzetesen kihúzta magát. Ettől még vékonyabbnak látszott, feszes volt, mint a nyílpuska húrja. Úgy hírlik, mondta az idegen, magát nem is porból, meg hamuból gyúrta össze a teremtő. Elhallgatott. Talán kérdésre várt. De arra aztán várhatott, mert nem szólt a mester se, a segéd se, a kisinas se. Hallgatásukba bekapcsolódtak a tárgyak is. Fönn a mennyezeten a nagy bőgőszerű fújtató, a tűzhely két vaspofája, a vízszintes lentkerekű fúrógép, és a falon függő szerszámok, a menetvágók, laposfogók, kacsacsőrű fogók, vasfúrók, lukasztók, hidegvágók, kiskalapácsok, nagyok, s persze maga az üllő is, mind-mind súlyosan hallgatott. Így hát kérdés nélkül folytatta az idegen. Magát vasból kalapálta, nem igaz? A kisinas elképzelte, ahogy Isten a vashegyből kiszakít egy jókora tömböt, vörösre izzítja, és kikalapálja belőle Szűcs Lajost. Így már érthető, hogy cingár ember létére, hogy fér meg benne ennyi erő. Vasból van. A mester azonban, úgy látszik, nem vette dicséretnek az idegen szavait, mert még feszesebb lett. Mivel szolgálhatok az úrnak? Kérdezte kurtán. Na jó, böffent a Bájgúnár. Patkolja meg a lovamat! Szűcs Lajos kitárta a kétszárnyú fajtót, amely akkorára volt méretezve, hogy a vasalnivaló szekeret be lehessen tolni rajta a műhelybe. Lópatkoláshoz ugyan fölösleges volt kinyitni, de úgy látszik a mester nagyobb légteret akart. Vagy a kénszagot érezte túl erősnek. Már ajtónyitás közben szemrevételezte a lovat, és egy kicsit meghökkent tőle. Elsőre nem is tudta, hogy mi a lóban az ijesztő. Hogy ilyen nagy monstrum? Hogy szénfekete? Vagy feketességéből kivillogó szeme fehérje? Vagy az, hogy sunyít? Ha a ló ellenségesen hátracsapja mind a két fülét, azt hívták Rácpálcegresen sunyításnak. Ebből lehetett látni, hogy a ló rossz természetű. Ez rossz természetű volt, semmi kétség. Ekkora már gyűlni kezdett a nézőközönség is. A pusztaiak, honnan, honnan nem, megtudták, hogy valami készül a méhelben, és összesereglettek. Tisztelettudó nagykört alkotva a sunyító fekete ló körül, szívükben nagy bizodalommal a mester iránt, aki jelenlétükről rögtön nagyobb bátorságra kapott. Nem érdekelte már, hogy mit elijesztő a nagy fekete ló, leemelt a szögről egy félkész patkót, fölizzította, nyekegett a böhön fújtató, a két vaspofa között sisegett a szél, és az izzó patkóval elindult kifelé, hogy a ló patájához mérje, tágítani kell-e, vagy szűkíteni. Ezt akarja ráverni? Kérdezte fitymálóan az idegen. Ezt hát, nem azt mondta, hogy patkoljam meg? Erre az idegen, se szó, se beszéd, odalépett a mesterhez. Puszta kézzel kivette az izzó patkót a fogópofái közül, és egyetlen mozdulattal úgy összegyűrte, mintha nem is vasból, hanem nyers tésztából volna. A csúfátett patkót odahajította Szűcs Lajos lába elé. Az én lovamnak rendes patkót csináljon. Olyan csönd lett, amilyen Rácpálcegres fönnállása óta még soha. Hallani lehetett a kisinas szívdobbanását. Azért dobbant akkor át a kisinas szíve, mert most értette meg, mitől furcsa ennek az embernek a lába. Meg a ló. Hát persze. Még egyszer oda pillantott, hogy biztos legyen a dolgában. Biztos lehetett. A ló füle mögött két szarvacska merett az égnek. Nem nagyobb egyik sem, mint egy hüvelykúj körmös vége, de szarv. És az idegen lába nem lábaz, pata. Oda sündörgött sóbálványként álló mesteréhez, s a nadrágja száránál fogva húzni kezdte befelé. Ne ráncigálj az apád nem jóját! Morrant mérgesen a mester, de azért engedelmesen megindult a műhelybe.
1: Gépész úr! Súgta oda a gyerek. Ez az ördög!
0: Azt hiszed, nekem nincs szemem? Súgta vissza Szűcs Lajos, és elkiáltotta magát. Nyomd azt a fújtatót! Ezzel nekilátott. Egy egész nyaláb sínvasat tartott egyszerre a tűzbe, annyit, amennyiből 5 szekér vasalása kitelne. Izzította, egybe kalapálta, nyújtotta, hajlította, bum-bum, a segéd nagy kalapácsa, a mesteré meg egy az izzóvasra, 2 csilingelő az üllőre. Muzsikáltak a kovácsok. A rácpálcegresiek odakint biztosan tudták, most már nagy baj nem lehet. Elkészült a patkó. Olyan súlyos, hogy nyögött alatta az üllőtartó tuskó. Szűcs Lajos a legnagyobb fogóval fogta. Feszült minden izma, amikor fölemelte. Oda tartotta az ördög elé. Na, ezt tekergesse össze! Az ördög ezzel a patkóval már nem mert kikezdeni, intett, hogy jó lesz. A mester fölverte a lóra. Aztán dolgozott tovább. Sercegve röpködtek a szikrák, csengett az üllő, elkészítette a második patkót, a harmadikat már a negyediken dolgozott. Még vasat? Mondta. Nincs több, mester úr, súgta neki a kisinas. Mi az, hogy nincs több? Hozd a szerszámokat! Rendelkezett Szűcs Lajos. A gyerek hordta a lángba a mester saját készítésű szerszámait, a gyáriakat, a drága menetvágó készletet, a fúrógépet lent kerekestül. De ez sem volt elég. Még vasat? Kiáltotta Szűcs Lajos. Jó hangosan, hogy a kintiek is meghallják. Emberek, vasat! A rácpálcegresiek szétszélettek, de nem telt bele egy perc, már jöttek is újra. A csíraistálóból vasvillákat, marhaláncokat, a lóistálóból

0: egyengetett még a reszelővel, aztán fölegyenesedett, a ló vasalt patája lehuppant a földre. Így szólt. Dönn! Na, megvan patkolva a lova, mondta Szűcs Lajos. Az ördög, ahelyett, hogy megköszönte volna, fölvihogott, a lovára pattant, az övéről leoldott egy bőrzacskót, és Szűcs Lajos lába elé dobta. Nagyon csörgött benne valami. Itt a fizetség, mondta, és megsarkantyúzta a lovat. A ló könnyedén el akart ugrani, de Szűcs Lajos patkóinak súlya nem engedte, meglepetésében majdnem térdre esett. Gya! Üvöltötte az ördög. Az óriási dög nekiveselkedett, ropogtak az izületei, dagadtak az izmai, két első lábát nagy nehezen elemelte a földtől, de vissza is zuhantotta azonnal. A föld nagy recsegve ropogva beszakadt. Az ördög kétségbe esve üvöltözött, de mint hiába. Zuhant a ló a patkó szakított a gödörbe. És zuhant vele kecskelábú gazdája is. Vészjósló hangon morgott és remegett a föld. S mielőtt összezárult volna a rusnya ördög és rusnya lova fölött, Szűcs Lajos gyorsan fölkapta a lába elől az ígéretes bőrzacskót, és utánuk hajította. Aznap nagybált rendeztek Rácpácegresen, s bár a zenét csak hártyapapírral felszerelt fésük szolgáltatták, mivel Mészáros Juliska, Citera húrjai is odalettek az ördög patkójába, azért égig ért a jókedv. S kedves utazó, ha egyszer Rácpácegresre tévedsz, ne mulazz el az egykori méhel előtt a füledet a földre szorítani. Halk dohogást és dübögést fogsz hallani. Máig ott küszködik a sátán Szűcs Lajos patkóival.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kinnadni, Pécs. Jó napot kívánok!
2: Nem én voltam!
1: Elnézést kérek szépen! Én az RTL klubtól vagyok, és az ifjabb Lovász Andrással történtekkel
2: kapcsolatosan... Jó napot, szeretettel üdvözlöm én körünkben, és nem sokat tudok mondani az üggyel kapcsolatban, mert abban a pillanatban én éppen a komputeremnek a hardverét javítgattam.
1: De tetszik tudom, az ifjabb Lovász András...
2: Arról beszélek, hogy nem lehettem ott abban a pillanatban, mert akkor hívtak át Ferihegyre, elromlott az egyik Boeing, és nekem meg kellett bütykölni.
1: Már elnézést, mi baja volt a repülőgépnek?
2: Besült a dugattyú, és ott,
1: igen,
2: amikor
1: az
2: illesztésnél...
1: Jó,
2: nem érdekel, én mondom el. Az ifjabb Lovászival azért nem nagyon tudok foglalkozni most hirtelenségben, mert akkor szóltak nekem a Semmelweis Istok Orvostudományi Továbbképző Intézetességbe, hogy ugorjak be egy agyműtét.
1: Na haragudjon, a Semmelweis Ignác.
2: Nem, az arról beszél, annak az öccse volt beteg, akkor mentem oda hozzájuk.
1: Értem. Igen? De az ifjabb Lovász András, amikor 18-szor...
2: Azzal nem nagyon tudtam foglalkozni, mert riasztottak a Paksi atomerőműbe, hogy valami történt, és valószínűleg az egyik turbinátor leállt.
1: Ami csoda?
2: És azért ment a turbinátor leállt, besült egy ilyen fényvezeték azért mellett, besült. Gombokat szórtak bele, hanyag munkások, sisere hada volt, akik beledobálták.
1: De ifjabb Lovász
2: Andrásra... Ifjabb Lovász Andrásra nem nagyon tudtam foglalkozni, mert átvettem a smokingomat, és bementem a Zeneakadémiára, hallgattam egy kis kartás zenét, kikapcsolódásképp a sok munka után.
1: Nem kortásra tetszett gondolni?
2: Azt lehet, hogy az is volt ott mellette.
1: Emlékszik pontosan, hogy mit nézett?
2: Hát, hogy itt van a fülemben. Hey, a Szokolai Sándor Vérbaj című operáját hallgattuk, és emlékszem, a gyönyörű belépője volt az egyik áriázó művésznek, úgyhogy határozottan tudom, hogy ott ültem én magam mellett.
1: Elnézést, nem vérnász?
2: Lehet, azért nem értettem akkor a végét. Bocsánat. Halló?
3: Szervus Kálmánka, én Ágost Bácsi beszél. Te itt a jövünk haza Strasbourgból, mert nagyon kilett velünk, ezek a kurva franciák kérdezett, megadták a munkavállalási engedélyt.
2: Nem könnyű az élet.
0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Nőtt az utazások száma és csökkent a késések ki a balatoni vasúti forgalomban. A hatodikosok idén is ugyanazt az oltást kapják. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég, köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia rendezésről. Erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt. Hangsúlyozva, mindig is olimpia párti volt. A döntési helyzet akkor állhatna fenn, amikor már a shortlisten szerepel Budapest, tette hozzá. A főpolgármester rámutatott arra is, hogy ugyan mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak. Azt mondta, nagyon büszke lenne arra, ha megvalósulna az első nemzetközi közép-európai olimpia. Mint az interjúban elhangzott, jelenleg a 2036-os olimpiai pályázattal tájékoztatási folyamat zajlik, még nincs budapesti pályázat. A hatodik osztályos tanulók idén is a Magyarországon Adakel néven engedélyezett emlékeztető dipertaoltást kapják. Akkor is a vakcina egyes tételeinek dobozán a Triaxis felirat szerepel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden az MT-vel. Hozzátették, ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételek hazai felhasználását a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyezte. Az NNGK azt írta, megértik, hogy a szokatlan elnevezés és az idegen nyelvű csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben, de ezekkel forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz. Az egészségügyi szakemberek feladata az érthető tájékoztatás és az egyéni egészségi körülmények mérlegelése. Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrop Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrop.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akció és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second Hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: A Kolping mozgalom olyan katolikus lelkiségi mozgalom, amelynek tagjai a Római Katolikus Egyház tanítását valva fő feladatuknak tekintik a szociális problémák megoldását a keresztény szellemiségű nevelés által. Adolf Kolping még fiatal káplánként személyes küldetését adba ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésére szentelje életét. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Ezért 1849-ben, mint Kölni egyházmegyés katolikus pap, elkezdtek szervezni a katolikus legényegyleteket, melyből a Kolping művek világszervezet bontakozott ki. Célja a munkás ifjúság érdekvédelme, valamint keresztény szellemben vallási, szakmai, családi és társadalmi életre felkészítés. Szombathelyen is volt legényegylet, amely ennek az elvnek az alapján működött, napjainkban pedig itt Szombathelyen, a Zoladi templomban működik a Kolping család. Az, hogy hogyan alakult ki, hogyan jött létre, és miért is dolgoznak az egyesület tagjai, erről beszélgetünk Pajor Klárával, illetve Lendvai Brigitával a Kolping iskolákról. A riportokat Kopcsán Dinél Zsuzsa készítette. Január 2. hétfőjére kaptam egy családi meghívót.
6: Az Zoladi Kolping családnak volt összejövetele, amelyen Lendvai Brigitta a Kolping egyesületek, intézményekről írt szakdolgozatát ismertette a jelenlevőkkel.
2: Beszélgető társam pedig
6: Köszegfavéné Pajor Klára vagyok, a Kolping család elnöke.
2: Ki volt Kolping?
6: Kolping Adolf az egy németországi származású pap volt, de eredetileg a foglalkozása az cipész volt. Szegény családból származott, aki tanulmányait anyagi gondok miatt nem tudta folytatni. Amikor elvégezte a cipész iskolát, az 1800-as években, amikor egy legény megszerezte az adott szakmát, akkor vándorútra mentek, hogy jobban elsajátítsák a tanultakat. Ő is járt a Németország településein, és rájött arra, hogy az ipari iskolásokat nagyon hátrányos helyzetben tartják, ahogy egy kicsit olyan kirekesztettnek tűnt akkoriban. Ő elhatározta, hogy tovább tanul, és pap lesz, és akkor fölkarolta ezeket az ipari tanulókat, hogy legyen szakmájuk, legyen közösségi területük, hát hogy nem csak a munka, hanem azért kell egy kicsit a szórakozás is ezeknek a hanyattatott sorsú fiataloknak. Megalakította a legényegyleteket, itt Magyarországon is elég sok ilyen legényegylet alakult. A II. Világháborúig Szombathelyen is volt egy legényegylet, székhelyük az ott volt a Hollán-Árné utcában. Sajnos ezeket a legényegyleteket a II. Világháború után megszüntették, és akkor, amikor újból lehetőség volt már a rendszerváltás után, akkor kezdtek el föléledni és újból megalakulni, de akkor már nem legényegyleteket, egyet, hanem akkor már Kolping Egyesület néven, melyeknek a célja az volt, hogy a fiatalokat fölkarolja, patronálja, egyrészt a szakma megszerzésébe segítse, másrészt pedig azért legyen nekik szórakozási lehetőségük, továbbtanulási lehetőségük.
2: Mivel foglalkozik ez a család? Akkor, amikor ott voltam, igazi családi hangulat volt, névnapi, születésnapi köszöntő előadás. Mi mindent csináltok?
6: Ez a család, hogy ugye megtartjuk egymásnak a névnapját, születésnapját, hogy egy kicsit valóban, mint Kolping család működjön, azon kívül mindig valamilyen előadást szervezünk, illetve kirándulásokat. Tavaly például ősszel pályázati támogatásból el tudtunk menni Mária zarándoklatra, voltunk Mária Besnyön, Mária Pócson, Matra Verebélyen és Vácon, ez egy 4 napos kirándulás volt, mindenki jól érezte magát, elsődlegesen ugye Mária zarándoklat, mert Mária nevezetessége, vagy hát helyiségeket kerestünk fel.
2: Ki lehet ennek a családnak a tagja?
6: Bárki, és annak örülnénk, ha minél többen jelentkeznének, mert az utánpótlásra szükségünk van. Azt lehet a tagja, aki elfogadja azt, hogy Kolping Adolfnak a szellemiségében tevékenykedjünk, és ezt vigyük tovább.
2: Klári, beszéltünk itt a családról, beszélünk a Kolping iskolákról. Más szociális területen is részt vesz a Kolping család?
6: Van egy olyan intézmény, hogy a Kolping szellemiségét folytató iskolákat, szociális intézményeket összefogó, röviden csak KOSZISZ-nak hívják ezt az intézményt. Ennek a keretében működik Sárváron egy szociális intézmény, amelyik egyet a Kolpinghoz tartozik, ahol hát elsősorban időseknek a szociális ellátásával foglalkoznak.
2: Ez bentlakásos intézet?
6: Van bentlakásos része, és meg van hát egy napközi.
2: Én az interneten találkoztam olyannal, hogy Kolping Hotel. Ez is a KOSZISZ-hoz tartozik?
6: A Kolping Hotel az nem a KOSZISZ-hoz tartozik, ez egy önálló egység. Alsópáhokon van, elég gyakran rendezvényeket, prézes találkozó, Kolping elnököknek találkozója vagy továbbképzése. Ezeket az 1993-as években Kolping egyesületek tagjai kezdték el építeni, magyar és német társ tulajdonnal működik. Külön van neki gyerek része, szállodai rész, hatalmas területen fekszik ez.
2: Ha valaki érdeklődik a Kolping család után itt Szombathelyen, hogyan találja meg, kit kell keresni?
6: Gyakorlatilag minden hónap második hétfőjén kint vagyunk az Oladi Batyány templom közösségi házában. 17:30 oda eljön, ott megkap minden tájékoztatást, ami szükséges, illetve ha tényleg úgy adódik, akkor be is léphet, csatlakozhat hozzánk. Ott várjuk az érdeklődőket nagy szeretettel. De a honlapunkon is, ami www.szombathelykolping.hu megtalál sok mindent. Egyrészt a Kolping Adolfról is, másrészt a programokról is, fotókkal. Ott címek is vannak, azokon a címeken is elérhetőek vagyunk.
2: Klári, mennyire kell hithű római katolikusnak lennie annak, aki szeretne hozzátok csatlakozni?
6: Nem kitétel, hogy mennyire hithű, azért nyilván, hogy ne legyen betörő, ne csináljon olyan törvénytelen dolgokat. Jöhet más felekezet is, tehát nem csak a római katolikusok. Eljön egy pár alkalommal, megismerje a csapatot, és hogyha kedve van, akkor utána kitölti a belépési nyilatkozatot, és akkor minden további nélkül csatlakozhat hozzá.
2: Én pedig elmondhatom, hogy tényleg úgy fogadtak engem is első alkalommal, minthogyha a családnak a tagja lennék, úgyhogy biztos, hogy jól érzi magát bárki közöttetek.
6: Hát mindenki, aki eddig jött, mindenki jól érezte magát, és tényleg azon vagyunk, hogy családias legyen a légkör.
0: Hobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Az Oladi templom közösségi házába látogattunk el, ahol egy Kolping előadást hallgathattunk meg. Beszélgető társam.
5: Lendvai Brigitta, jó napot kívánok.
4: Ki volt Kolping?
5: Adolf Kolpingról érdemes beszélni, mert én úgy gondolom, hogy elég kevesen ismerik ezt a nevet, és ha megemlítjük, akkor sokan nem is tudják, hogy mit takar ez a kifejezés, vagy ez a szó. Én egy iskolai szakdolgozat kapcsán kerültem közelebb hozzá, és akkor vizsgáltam meg leginkább, hogy ki is ő, milyen az élete, honnan indult, hova tart, és hogy jelenben hol tart. Adolf Kolping az 1800-as években volt aktív, tehát akkor született, és akkor is halt meg, 51 évesen. Egyébként egész életére jellemző ez a keresztény szellemiség, olyan családban is nevelkedett, és később ő maga is ezt vallotta, úgyhogy a papi hivatást választotta. Egy eszmét vallott, hogy az ilyen elkallódott, csellengő fiatalokat, akiket Kölnben, Németországban, a nagyvárosban látott, hogy őket felkarolja, mert elszomorította a látvány, és legényegyleteket alapított. Ez az ideológia, ez az eszme végig kísérte az ő munkásságát, miszerint, hogy a rászorulóknak segítsünk, támogassuk őket, és hogy legyen egy közösség, ahol ők érvényesülni tudnak, egymást segítik, és oktatás, nevelés céljából fejlesztő programokat, kirándulásokat szervezzenek. Ez mai napig is időszerű és korszerű, mert a Kolping iskolák és a Kolping családi egyesületek, a mozgalmak mind jelen vannak, és ugyanezt az ideológiát, eszmét vallják azóta is.
4: Magyarországon is vannak ilyen iskolák. Te háromban látogattál el. Mit tapasztaltál ebbe az iskolában? Mennyivel másabb mondjuk egy Kolping iskolában a tanítás, mint egy általános iskolában?
5: Én nagyon pozitív élményekkel lettem gazdagabb, akkor is, hogyha lényegében közben a szomorú valósággal is találkozhattam. Valóban érződik ezekben a Kolping iskolákban, hogy az ilyen hátrányos helyzetű családokból származó vagy onnan jövő gyermekek vesznek részt és ők tanulnak. Lényegében én azt tapasztalom, hogy a tanárok szerepe elsődleges, tehát ők sokszor erejükön felül dolgoznak azon, és munkálkodnak azon, hogy ezek a diákok jó útra kerüljenek, és a rossz közegből kiszabadulhassanak, és úgymond a saját jövőjüket már keresztény szellemiségben és sokkal nagyobb pozitív ráhatással lássák. Én szerintem az itt tanító pedagógusoknak, vagy az itt jelenlévő szakembereknek sokkal nagyobb a felelősségük, mint egy átlagos iskolában. Amúgy is nehéz sokszor a lázadó kamaszokkal, de ha ez még párosul azzal, hogy egy hátrányos helyzetből érkeznek, biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni itt a pedagógusoknak. Kettő középiskolába látogattam el, illetve egy általános iskolában. Ott viszont kicsit más jellegű oktatást láttam, mert ott nem feltétlen csak a rászoruló gyermekek, tehát maga az egész lakossági gyermekek részt vesznek itt ebbe az általános iskolában, sőt, óvoda is egyben, úgyhogy ott sokkal nagyobb a szülő-diák és a tanár-diák-szülő, tehát ez a kapcsolat sokkal nagyobb és sokkal szorosabb, közösen vesznek részt a programokban, ellentétben ugye a Kolping középiskolákkal, ahol a család és a szülői háttér nem minden esetben adott a gyermekeknél.
4: Ahhoz, hogy változni tudjon valaki, új közösségbe kell kerülnie. Azzal, hogy bent marad egy jól bejáratott közösségben, ugye, amit a család ad ebben a pillanatban, és ott megtanulja mindazt, amit a család tud. Mennyire tudja megoldani egy Kolping iskola azt, hogy kivegye a családból esetleg ezeket a gyerekeket, kihívja onnan, és új értékeket mutasson neki?
5: Én úgy gondolom, hogy maximálisan eleget tesznek ennek az iskolák és a pedagógusok. Vannak olyan helyzetek, amikor a szülők maguk is látják ezt a rossz családi légkört, és ő maguk jelzik az iskoláknak, hogy a gyermeket szeretnék ide beíratni, illetve vannak szomorú esetek, amikor a szülőt egyáltalán nem érdekli, hogy a gyermeke mit csinál, hol van. Ilyen esetben a tanárok, vagy ha a gyermek ezt felismeri, akkor önmaga is segítségért fordul. Az iskolákban pedig a közösség ereje, illetve a tanári és a szakemberi odafigyelés által kapnak egy olyan esélyt és lehetőséget, hogy valóban maguk mögött tudhassák ezt a rossz körülményt, ezáltal elindulhassanak afelé, hogy ők szakmát szerezhessenek, és a jövőképük életük pozitív legyen, tehát nem kell azt elhinniük, hogy ők értéktelenek, nem kell elviselniük azt a testi-lelki bántalmazást, amit esetlegesen kapnak, hanem tényleg van ebből kiút, csak élni kell a lehetőséggel. Én ehhez mindig azt szoktam mondani, hogy a bizonyításhoz esély, az esélyhez pedig bizonyítás kell, tényleg egy ördögi kör, ez a tanárokon, a pedagógusokon, szakembereken, tehát az iskolán is múlik, de természetesen a diák is szükséges ahhoz, hogy kiszakadjon ebből a környezetéből.
4: Hány iskola van, amelyik a Kolping módszer szerint tanít itt Magyarországon?
5: Én úgy tudom, hogy 11 iskola van, de korábban 14 iskolát jegyeztem én fel magamnak, de a kereséseim kapcsán, mintha megszűnni láttam volna néhány iskolát, de bevallom őszintén, ezek nem pontos adatok, úgyhogy ennek jobban utána kellene járnom, hogy jelenleg most Magyarországon hány ilyen iskola küzd azért, hogy az ilyen gyermekek esélyt kapjanak. Nem tudok pontos számot.
4: Ezek egyházi iskolák?
5: Ezek az iskolák egyházi iskolák. A KOSZISZ, tehát a Kolping Oktatási és Szervezés Intézmény és Szociális Intézmény fenntartó szervezet működteti ezeket az iskolákat. Jelen van természetesen a kereszténység, a vallás. Nem feltétel az, hogy a diákok meglegyenek keresztelkedve, tehát egyéb vallású gyermekek is érkeznek ezekbe az iskolákba, de itt olyan neveltetést kapnak és olyan szellemiséget, ami áthat maga a kereszténység és a vallás.

0: vagy az esenis diákoknak a nevelése, ezek mind azért vannak, hogy minden gyermeknek esélyt adjanak arra, hogy ők szakmát szerezhessenek és elindulhassanak az úton. Én azt javaslom nekik, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Tehát ha az ember segítő kezet nyújt nekik, akkor azt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindenképpen kell, hogy ők is akarják és tegyenek ezért. Én nagyon örülök ezeknek a kezdeményezéseknek, főleg, hogy megismerhettem a Kolping iskoláknak a szellemiségét, mert tényleg azt látom, hogy ez nagyon sokaknak, ott a diákoknak, amikor részt vettem közöttük, vagy köztük mozogtam, hogy ez nagyon sokaknak egy olyan kiugrási lehetőség, hogy ők szakmát kapnak, amit talán ők maguk sem gondoltak volna. Mindig van esély, mindig van remény, csak ezt meg kell látni, és nem szabad hagyni, hogy a társadalom jövőképe megromoljon, hogy felépíthessünk egy jobb jövőt, ahhoz kell az, hogy segítséget adjunk, és ezt pedig el is kell fogadni, tehát hogy segítséget elfogadják ezek a diákok, és menjenek e felé.
1: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a munkájához. Még akkor is, hogyha tudom, hogy jelen pillanatban nem a katedrán állva tanítja az embereket, hiszen tanítani nem csak a katedrán lehet, hanem az életvitelünkkel elsősorban.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, mindenképpen igyekszem én továbbadni ezt a tudásomat, amit megszereztem itt a szakdolgozatom kapcsán, vagy itt a közösségi létben. Tényleg annyira pozitív meglepetésként ért engem ez a segítőkészség, hogy szeretném azt, hogy ezt többen megismerjék, úgyhogy bízom benne, hogy lesz még lehetőségem ezt máshol is hirdetni vagy elmondani, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Engedje meg, hogy megkérdezem, mi volt az édesapja?
3: Tüdőbeteg.
2: Úgy értem, mivel foglalkozott?
3: Köhögött.
2: De hát abban nem lehet megélni.
3: Meg is halt szegény.
0: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobby rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csák
1: gyere fel, táncolj mi!
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: A fenépküszöbnek köszönhetően működik az atomerőmű. Nem mindegy, hogy melyik országban veszünk fel pénzt az ATM-ből. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Duna-Szent Benedek között. Jelentősen eltér az ATM-es készpénzfelvételek díja az egyes országokban. A magyarok körében népszerű országok közül Szerbiában a legmagasabb a Wise online pénzküldéssel foglalkozó cég elemzése alapján, amelyről közleményben tájékoztatták az MT-t. Ott az átlagos ATM-es készpénzfelvételi díj 1,6%, míg Ausztriában 1,4%, Horvátországban 1,38%. Ez az összeg nem tartalmazza a kártya kibocsátó vagy a számlavezető bank által felszámított díjakat, illetve az árfolyamváltás költségeit, jegyezték meg. A cég által vizsgált európai országok közül Törökországban volt a legmagasabb a készpénzfelvétel díja, 6,2%, míg a világ egészét tekintve Vietnám bizonyult a legdrágábbnak, több mint 15%-kal közölték. Úszó naperőművet építenek Horvátország legrégebbi hallgazdaságában. Mintegy 400 megawatt teljesítményű úszó naperőmű építését tervezik Horvátország középső részén. Az 550 millió eurós beruházás egyben a haltenyésztés korszerűsítését is szolgálná, miközben az egyre bizonytalanabb vízellátáshoz is alkalmazkodnának. A tervek szerint 3 halastó felszínére telepítenének úszónapelemeket. A környezeti hatástanulmány szerint az erőmű évente mintegy 440 gigawatt óra villamos energiát termelhetne. Ennek egy részét a hallgazdaság saját maga használná fel, elsősorban az új intenzív haltenyésztési rendszer működtetésére, a fennmaradó áramot pedig a hálózatba táplálnák. A fejlesztés egyik fő oka a halas tavak egyre nehezebb vízellátása. Az úszó napelemek árnyékoló hatásától azt várják, hogy mérséklődik a víz felmelegedése és párolgása, így hosszabb ideig maradhat megfelelő a tavak vízszintje. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and...
5: Remélem, mindenki kényelembe helyezte magát, hiszen itt van az újabb Movie and Music című műsor, benne pedig a műsorvezetőt, Gere Zsoltot hallják, köszöntök mindenkit. A mai műsorban egy igen érdekes címet viselő filmet fogok bemutatni, amely nem más, mint a Hajlak, magyarra fordítva. A retro retrójának retróját éljük. Nincs tehát semmi meglepő abban, hogy John Waters 1988-as klasszikusából, a 60-as évekbeli Baltimore-ban játszódó Hajlakból először musicalt, majd az eredeti és a színpadi változat felhasználásával hamisíthatatlan hollywoodi réméket készítettek. Most elmegyünk egy kicsit muzsikálni, utána visszajövök és beszélgetünk egy kicsit részletesebben a filmről.
4: Movie and Music, mert a zene megfilmesíti a történetet.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Movie and Music.
2: Filmzenék
5: egy órában.
2: Egy órában.
6: A muzsikák után már is itt vagyok, hiszen semmi meglepő és semmi felháborító, legalábbis a Walters rajongók és a mester sem ellenkezette a dupla feldolgozást illetően. A konvencionálisabb Walters filmek felé nyitó 1988-as opusz lám hosszú távon is gyümölcsöző vállalkozásnak bizonyult. Merészele bárki is a Rossz ízlés 3-as himnuszának, a Trash Trilogy-nak valamely darabjához is hozzányúlni, hiszen akkor már nem is élne ilyen közhiedelemben ez a trilógia.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
2: A hajrak újratöltés azért mégsem maradt botrány nélkül, ugyanis Kevin Nuff, a Guy Supporter Washington Blade szerkesztője, az amerikai debüt előtt meleg bolygótra szólította fel olvasóit, mondván az Edna Thunblade szerepét alakító John Travolta tagja a Scientológia egyházának, amely Egyesült Államok szerte a melegek kikúrálását javasolja. Különben is így Nuff felháborító, hogy az eredeti bemutatásának évében elhunyt transvestita kultikon

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
3: A NAV keltette hisztériát a meleg ügyekben, mélyen érintett Waters és a rémik rendezője és koreográfusa Adam Shankman is helyre tették, bár kétségtelen, divin, pótolhatatlan. Ugyanakkor a hájasra maszkírozott Travolta jó választásnak bizonyult a megüresedett szerepre. Az új fixatőrben ugyanis nagy adag pomádé is keveredett. A musicalt jegyző Mark Shaiman és Scott Whitman alaposan felhígították Waters fekete komédiáját, és az újrázás szkriptírója Leslie Dixon sem töregedett többre egyszerű nosztalgia musicalnél. A Waters filmekre oly jellemző fricska Travolta jóvoltából mégsem maradt el. A nőszerepben brillírozó aktor remekül hozza sajátos, táncos, éneklős paródiáját.
4: Don't make me do it, Tracy.
5: Mom!

0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Redikül, szerdán 16 órától.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
3: A maszkmesterek pedig egyenesen tökéletes munkát végeztek a színész asszonyként elbűvölő, mintha csak az alkotók fülében zengett volna a divin elhíresült mondata. Egész életemben arra törekedtem, hogy úgy nézek ki, mint Elizabeth Taylor, és most ő hasonlít rám. Az új hallak hamisíthatatlan nosztalgia film lett tehát, de a jobbak közül való ám. Shaman zenéje kellemesen fülbemászó, Shankman koreográfusként remek munkát végzett, a másság elfogadása zászlóvívőjeként masírozó Tracy Turnblade szerepére kiválasztott Nikki Blonsky, aki egyébként éppen az eredeti film bemutatásának ívében született, s amely egyszerű tény mögött a megszállott hajlak rajongók már is kozmikus összefüggés sejtenek, egyenesen remek, és a jobbnál jobb mellékszereplők listája is meglehetősen hosszúra sikeredett.
2: Movie and Music. Filmzenék egy órában.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
2: Könnyű nyáresti szórakozás élményét nyújtó hajlakban John Waters is feltűnik, méghozzá Jó reggelt Baltimore énekli a film nyitányában Tracy Turnblade, s a jelenetben mutogatós bácsiként átsuhanó Waters szélesre tárja a kabátját, így üzen Hön szeretett városának és persze a nagyvilágnak. Én pedig üzenem a kedves rádióhallgatóimnak, hogy nem fognak veszíteni semmit sem, hogyha ezt a filmet megnézik, sőt, inkább nyerni fognak, hiszen egy fantasztikusan jól sikerült filmről volt ma szó. Ne felejtsék el, keressék mindenhol a Hajlak című filmet. További kellemes rádiózást és jó szórakozást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál az elmúlt egy óra hosszában Gera Zsoltot hallották.
3: Styles keep a changing, the world's rearranging, but Edna, you're timeless to me. Hemlines are shorter, a beer costs a quarter, but time cannot take what comes free. You're like a stinky old cheese, babe, just getting riper with age. You're like a fatal disease, babe, but there's no cure, so let this fever rage. Some folks can't stand it, say time is a bandit, but I take the opposite view. 'Cause when I need a lift,

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Hobby Rádió.
1: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is, több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben, Paks és Duna-Szent Benedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes köszön.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a koktél a mikrofonnál.
9: Eltelt egy újabb hét, ez pedig a mai koktélunk. A következő 2x60 percben Tóth Mihály Nikolát fogja kavargatni, kevergetni önöknek a kizárólag alkoholmentes koktélt. Na de hát lássuk is a mai hozzávalókat. Nem sokára arról lesz szó, hogy veszélyes a fekete-fehér nemű. Arról is szó lesz, hogy miért veszélyes a lábon kihordott tüdőgyulladás. Emellett megemlítjük, illetve egy tanulmánnyal be fogok tudni önöknek számolni, mi szerint károsítják a fogakat a sportitalok. A következő órában pedig a női orrot fogjuk szemügyre, látcső alá venni. Azt kell, hogy állítsam, hogy a női orr a testszag igazi szakértője. Emellett majd megnézzük, hogy a különböző orrtípusok milyen személyiséget, milyen tulajdonságokat is takarhatnak maguk mögött. Itt kell megjegyeznem, hogy ez babonára épül, vagy legalábbis valamiféle megfigyelés kérdésekre nem biztos, hogy mindenkire 100%-osan igaz. És kifelejtettem, hogy ebben az órában szó lesz még Feldmár András. Feldmár mesél egy terapeuta történetei című könyvéről. Azt hiszem, most is sok-sok érdekesség vár önökre a következő 2x60 percben. Dőljenek hátra, iszogassanak velem, most pörgetek néhány jó zenét, hogy rá tudjanak hangolódni a mai koktélra, és utána, ahogy ígértem, arról lesz szó, hogy veszélyes a fekete-fehér nemű.
8: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
8: World Life.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Remélem, hogy önök is már izgatottak azzal kapcsolatban, hogy vajon miért is lehet veszélyes a fekete-fehér nemű. Nos, egy tanulmányt ismertetek már is önökkel. Izgató és ártalmas, így tudnám két szóban összefoglalni. Egy német újság 25 fekete melltartót megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy rákkeltő lehet-e vonzó darabok színező anyaga. Az újság 6 fehér neműnek adta a legrosszabb 6-os osztályzatot a túl magas festékkoncentráció miatt. A legveszélyesebbnek egy merevítős melltartó bizonyult, amelynek pántja jóval több veszélyes anyagot tartalmaz, mint a törvényben meghatározott kilogrammonkénti 30 mg-os határérték. Az említett vegyület egy olyan színösszetevő, mely elsősorban izzadás hatására elválhat a fekete színtől és kioldódhat a szövetből, a bőrön át a szervezetbe jutva pedig rákot is okozhat. Ezért az egyik gyártó el is távolította kínálatából a fekete modelleket. Meglepő módon még olyan francia elit márkák is 6-os osztályzatot kaptak melltartóik magas színanyag tartalma miatt, annak ellenére, hogy 10-szer olyan drágák, mint a ruha diszkont egyes darabjai. Az ökotest szerint a mellett erősen megemelő párnás melltartó fazon szintén nem tökéletes. Ugyanis az egyik ilyen modellben egy veszélyes lágyítószert is találtak, számol be róla az újság, mégpedig két kosarat összekötő műanyag részben található ez a bizonyos veszélyes anyag. A lágyító szerepel a rákkeltő anyagok EU-s listáján, továbbá meddőséget is okozhat, tilos alkalmazni gyermekjátékokban. Ez pedig a dietil hexiflatátot nevű anyag. A vizsgálat eredményéből okulva fekete-fehér neműt nélkülítnél mohajtó nők egy dolgot jó, ha megjegyeznek. Az ökoteszt azt javasolja, hogy minden újonnan vásárolt melltartót alaposan mossuk ki az első használat előtt. Én azt gondolom, hogy nem csak a fekete-fehér neművel kell ezt megtenni, hanem minden újdonsült ruhadarabbal, még egy pulóverrel, nadrággal is célszerű, sőt kötelező ezt tennünk. Éppen azért, mert nem tudhatjuk, hogy milyen színezékek vannak benne, ami lehetőleg 60 fok hatására mondjuk kiválik, vagy legalábbis meglátjuk, hogy mennyire fog ez a bizonyos ruhadarab. Még egyszer azt tudom önöknek tanácsolni, hogy a fekete-fehér neműt hanyagolják egy kicsit, illetve a megvásárlás után kötelezően mindenki mossa ki egyszer, mielőtt felveszi.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobbi Rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Itt a koktélban pedig a kulturái a főszerep, ugyanis könyvajánlónk érkezik, mégpedig Feldmár András. Feldmár mesél egy terapeuta történetei című könyvét fogom önöknek röviden bemutatni. Feldmár András új könyvében 40 év tapasztalatából merítve meséli el legkülönlegesebb eseteit, történeteit. A Feldmár műhely titkaiba kapunk betekintést, megismerhetjük rendhagyó módszereit, elgondolásait, a benne zajló folyamatokat egy-egy esettel, pácienssel kapcsolatban. A történeteket teljes ívükben mutatják be, hogyan is zajlik a sokszor éveken keresztül egy terápia Feldmár Andrással, s milyen eredménnyel zárul. Egy terapeutának, és szerintem mindenkinek a legfontosabb dolog arra rájönni, hogy a másik végtelenül másik. Tehát nem csak úgy, hogy nem olyan, mint én vagyok, hanem azt se lehet tulajdonképpen feltételezni, hogy megértem a másikat. Mert mit jelent megérteni a másikat? Az, hogy én megértelek téged, az azt jelenti, hogy beskatujázlak és már meglévő gondolataimba. De lehetséges, hogy még a színek, amiket te látsz, azok sem ugyanazok a színek, amiket én látok. Nagyon megrázó felfedezés, de szerintem ez igaz, mondja Feldmár András. Hát én akkor mit csinálok? Nagyon prózainak hangzik, de én csak próbálok együtt lenni a másikkal. Majdnem úgy, mintha egy tigrissel lennék egy ketrecben. A tigrissel is próbálnék együtt lenni, megérteni a tigrist. Én nem próbálnám megérteni a tigrist, azt nem lehet. Viszont lehet a tigrissel játszani, vagy lehet a tigrissel birkózni, vagy lehet a tigris által meghalni. Az utolsó pár gondolat elég érdekes, de hogy elolvassák Feldmár András új könyvét, ami a Feldmár mesél egy terapeuta történeti címet viseli, akkor azt gondolom, hogy megértik, hogy miért is volt ez a kis gondolatmenet. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban. Azonban itt a koktélban néhány zene után arról lesz szó, hogy a sportitalok károsítják a fogakat.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Kezdtek kísérleteket. A félbevágott fogakat népszerű sportitalokba helyezték 90 percre, ami a kutatók szerint hasonló hatással lehet, mint a napközben az üdítő iszogatás. A másfél óra ázás után a fogak zománc borításának egy része egyszerűen kioldódott, ami lehetővé tette, hogy az ital a zománc alatt csontszerű anyagokhoz hozzáférjen, és ezzel vékonyítsa és gyengítse a fogakat. A fogak eróziója, mely a fogszuvasodással ellentétben nem egy ponton, hanem a károsító anyagnak kitett egész fogfelszínen érinti a fogat, súlyos fogkárosodáshoz és fogelvesztéshez vezethet kezeletlen esetben. Most először sikerült kimutatni összefüggést a sportitalok citromsav tartalma és a fogak eróziós károsodása között, jelentette ki a kutatás vezetője Dr. Mark Wolf. Talán meglepő, hogy a sportitalok utáni közvetlen fogmosás tovább fokozhatja a fogkárosodást, mivel a felpuhult zománc sérülékenyebb, ezért többet árthat neki a fogkrém dörzsölő hatása, magyarázza Wolf. A fogkárosodás megelőzése érdekében a kutató mérsékelt sportital fogyasztást, valamint legalább 30 perces várakozást ajánl az italfogyasztás és a fogmosás között. Egyeseknek a sav közömbösítő ásványanyag újraépítő fogkrémre is szükségük lehetne, vagy lenne, ezt mondja ez a kutató. Azonban azt mondom önöknek, hogy a sok cukros üdítő, illetve a sok sportital, energiaital nem éppen a legmegfelelőbb a szervezetünk számára. Inkább akkor fogyasszunk némi étrend kiegészítőt, de folyamatos iszogatás nem csak a fogaknak, de azt gondolom az egész testünknek káros lehet. Amíg viszont önök ezen gondolkodnak, elárulom, hogy nem sokára arról lesz szó, miért veszélyes a lábon kihordott tüdőgyulladás.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
4: Ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Most elmélkedjünk egy kicsit itt a koktélban. Önök szerint a betegséget fekve, kízadva, kipihenve kell túlélni, vagy éppen dolgozni ezerrel és tudomást sem venni a betegségről. Így is, úgy is mondhatnám ezt, mert hogy betegsége válogatja, hogy valamit lábon ki lehet-e hordani, vagy nem. Azonban az kell, hogy mondjam, hogy a tüdőgyulladást az a betegség, amit lábon kihordani, egyszerűen veszélyes, és illetve tilos is. A tüdőgyulladás egyértelmű tünetekkel jelentkezik, sokan mégsem kérnek szakorvosi segítséget, inkább kihordják lábon. A tüdőgyulladás nincs korhoz kötve, hiszen elsősorban vírusok, baktériumok, ritkább esetben pedig gombák okozzák, melyek bárkit megbetegíthetnek. Idősebb, illetve gyermekkorban gyakori szövődménye a felső légúti betegségeknek, ugyancsak gyakran támadja meg a meggyengült immunrendszerű és az ágyban fekvő betegeket. A tüdőgyulladás érintheti csak egyes tüdőlebenyeket, de mindkét tüdőt is, a tüdőszület gyulladása mellett pedig kialakulhat hörgő, légcső vagy léghólyag gyulladás is. Ezt a betegséget régóta ismeri az orvostudomány, így kezelése szakszerű és gyors, általában néhány hét alatt szövődménymentesen lezajlik, de ha nem diagnosztizálják és nem kezelik, mindennek ellenére akár halállal is végződhet. A leggyakoribb és úgynevezett közösségi tüdőgyulladás. Ezt a vírusok, baktériumok okozzák, és a leghétköznapibb helyen is megkaphatja az ember. A legtöbb beteg gyorsan orvoshoz fordul vele, és a kezelés szinte mindig eredményes és gyors. Több napos, hetes kórházi tartózkodás során alakul ki. Kezelése már nehezebb, az antibiotikumos kúra lassabban hat, ennek oka egyrészt az erősebb vírus támadás, másrészt a meggyengült célszervezet. A legveszélyesebb fajtája mesterséges lélegeztetés során kapható el, viszonylag ritkán fordul elő, nagyon nehéz kikezelni, és sok esetben végződik a beteg halálával. Sűrűn előfordul a lábon kihordott tüdőgyulladás, amikor a beteg nem fordul orvoshoz és nem tesz semmit azért, hogy a tüneteket megszüntesse. Általában enyhe lefolyású, a panaszok sok esetben maguktól is elmúlnak. A tüdőgyulladás igen egyértelmű tünetekkel jelentkezik, ennek köszönhetően csak nagyon ritka esetben kezelik félre. Járhat száraz köhögéssel, de sűrű sárgás, barnás, ritka esetben véres váladékos köhögéssel is. A beteg nehezen vesz levegőt, mintha valaki ülne a mellkasán, emellé sokszor társul a szabályos mellkasi fájdalom, illetve légzésre érzett hátfájás. Járhat hirtelen nagyon magas lázzal, de tartó alacsony lázzal hőemelkedéssel is. Jellemzi a fejfájás, illetve ritkán a szédülés is. Ha viszont a tünetek nem elég erősek, a beteg hajlamos elmulasztani az orvos látogatást, abban bízva, hogy csak egy kis megfázásról van szó. Ilyenkor a tüdőgyulladás lábon kihordott tüdőgyulladássá válik, ilyenkor egyaránt fennáll a lassú gyógyulás és a súlyosbodó szövődmények kialakulásának kockázata. Úgyhogy nem azt mondom, hogy azonnal irassuk ki táppénzre magunkat több hétre, de hogyha ilyen tüneteket tapasztalunk, akkor érdemes orvoshoz fordulni, mert hogy talán ő nem diagnosztizálja félre a tüdőgyulladást, azonban, hogyha lábon kihordjuk, akkor bizonyos szövődményei lehetnek, aminek következménye pedig később súlyosabb betegség. Úgyhogy azt gondolom, hogy célszerű magunkat néha megmutatni az orvosnak.
2: Témák. Érdekes emberek. Koktél.
0: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Megpróbáljuk egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Szivárvány.
2: Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Ennyi volt a koktél első órája, de nehogy elkeseredjenek el, csavarogjanak el, tekerjenek máshová, nem sokára keverem, kotyvasztom önöknek a következő alkoholmentes koktélt, melynek a hozzátevője a női orr lesz. Tehát a következő 60 percben a női orrot fogjuk körbejárni, mert hogy a testszag igazi szakértője állítólag a női orr, ezen túl pedig megnézzük, illetve meghallgathatják, hogy az orr típusokhoz milyen személyiség, milyen jellem is társulhat, de azt kell, hogy mondjam, az arc elemzésem lehet mindig 100%-os, és nem mindig igaz minden mindenkire. Ennek fényében most adok egy pár perc pihenőt önöknek, utána pedig várom vissza újra a családias környezetbe önöket.
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Ahogy a úsodáig le, az ő maga tűnjön a macskát a szemed, álljon meg a lé, mint a mi ölelje, meg a medve, a gyakat, a szakadat, a mázat, a várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú, várjú

kell. Én a showman. Jönnek a sok épek, smokingosok, szépek, mindenkinek sofőrös az autója. Ha nekem is van pénzem is, ahogyan nézem, még lehetek az operaba fantomja. A Devloverné őket, a kapu figyel őket, ha minek nekem meghívó. Ha nem lehet itt nagy gond, mert bejut, mint a James Bond, a győző, védő, fes fickó. Én a showman.

rendel a lemontát, én leszek a fűsztár, ez itt mint a fehérvárnyú. A vakarom a fejem, csak vakerol a nejem, ha vigyem ide bálozni. De a valóság csak show, nem kell ide szó, mert úgyse fogok soha megváltozni. Én a showman.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok. Hamarosan véget érhet Montenegró EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghíd Összefogás, az Egészségért a Merrák Ellen Egyesület, az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalombiztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyerte el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobbiradio.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
6: Ez már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok. Nagyon remélem, hogy ezt az órát is velem töltik. Ahogy ígértem, a női orr rejtelmeibe fogom önöket egy kicsit beavatni, mert hogy állítólag a női orr a tejszag igazi szakértője, állítják bölcs dolgok tudói. Nem sokára egy tanulmányt hozok önöknek, és el lehet dönteni, hogy vajon igaz vagy nem. Ezek után pedig arcelemzést fogunk itt művelni a koktél keretén belül, és a különböző orrtípusokat fogjuk megvizsgálni, és fel lehet fedezni, hogy vajon önöknek milyen orra is van, és ezek alapján meg lehet állapítani azt, hogy igaz-e önökre az a bizonyos tulajdonság, ami ez alapján elmondható lenne. De azt gondolom, hogy igazából semmi sem 100%-os, tehát ez sem biztos, hogy mindenkire ugyanolyan igaz, de megpróbálok önöknek némi segítséget nyújtani ezzel kapcsolatban, talán a párválasztásnál még ez jól jöhet. Ne menjenek sehová, néhány zene után már is arról lesz szó, hogy a női orra a tejszag igazi szakértője.
5: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbirádió.hu.
7: A rádiót. Műsorajánló.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Népzenei kavalkád, a Hobbi Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban.
9: Legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Nem tudom, kedves hölgy társaim, hogy önök figyelték-e a hölgy társak orrát, és vajon megtapasztalták-e azt a magukon, hogy igazi szakértők, hogyha test szagról van szó. Most nem kell itt félre gondolni semmit, igen, lehet, hogy jobb a szaglásunk, mint a férfiaké, de most egy tanulmányt hoztam önöknek. Bölcs dolog megbízni egy nő orrában, ha test szagról van szó. A Monál Központ egy új kutatása szerint nehezebb elnyomni a hónaj szagot egy nő előtt. Nagyon nehéz kikapcsolni egy nő testszag iránti érzékenységét, ezzel ellentétben ez nagyon könnyen sikerül férfiak esetében, mondta a Monál Kémiai Érzékelés Központ magatartás kutatója. A tudósok úgy gondolják, hogy a nők érzékenyebben reagálnak az izzadság által hordozott biológiai információk iránt, amelyek a pár választásban játszhatnak szerepet. A vizsgálatban férfiak és nők értékelték a hónai szag erősségét, mint önmagában, mint különböző illatokkal együtt. Az illatokat úgy választották ki, hogy vizsgálják azok kereszt adaptációinak nevezett testszag elnyomó hatását. A szaglás adaptációja azt jelenti, hogy állandó inger esetén az illető elveszti az adott szag iránti érzékenységét. A kereszt adaptáció akkor jön létre, ha az orr alkalmazkodik egy szaghoz, majd kevésbé érzékenyé válik egy második szag iránt. Önmagában szagolva a hónai szagot a férfiak és a nők egyformán erősnek érezték. Amikor illatot is alkalmaztak, a 32 illatból mindössze 2 gátolta meg a hónai szag megérzését a nőknél, ezzel szemben a férfiaknál 32 illatból 19 csökkentette a hónai szag erősségét. A kutató megjegyezte, a korábbi vizsgálatokban a férfiak és a nők egyformán kereszt adaptálódtak, nem testszagok szempontjából. Együtt véve a vizsgálatok azt mutatják, hogy a nők számára különösen fontos információkat hordoz. Ez lehet a magyarázata annak, miért olyan nehéz gátolni a nők izzadságszag iránti érzékenységét, mondta a kutató, azonban, hogy még mire jutottak ennek kutatással kapcsolatban, néhány zene után kiderül.
3: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tovább folytatva a koktélban a tanulmányt, miszerint a női óra tesztak igazi szakértője, azt kell mondanom, hogy a nők szaglása nem csak jobb, de a férfiak tesztaga nehezebben is volt elnyomható, mint a nőké. Annak ellenére, hogy a két nem hónajszaga egyforma erőségű volt, az illatok mindössze 19%-a volt képes elnyomni a férfiak tesztagát, míg több mint 50% csökkentette a nőkét. A vizsgálatban az egyik kísérletsorozat azt firtatta, mennyire képesek az illatok elnyomni a nők hónajszagát, a második pedig a férfi tesztag elleni hatásukat vizsgálta. Mindkét sorozatban férfiak és nők is részt vettek. A szaglás megítélésére a résztvevők hónai izzadság mintákat szagoltak, melyeket laboratóriumban önkéntesektől gyűjtöttek. Először értékelték a hónajszag intenzitását, hogy meghatározzák annak erősségét. Ezután újból értékeltek, miközben 2-2 és fél percig szagoltak egy illatanyagot. A hónajszag intenzitásában észlelt csökkenés azt jelentette, hogy az illat hatására létrejött a kereszt adaptáció, vagyis képes semlegesíteni a szagot. A férfiak és a nők különbözőképpen érzékelik mind a saját, mind az ellenkező nem illatát, foglalta össze az analitikus szerves vegyész, a vizsgálat társvezetője. A nőkben jobban tudatosul a hónajszag, és jobban észlelik a minőségi különbségeket, állítják a kutatók. Most viszont el lehet azon gondolkozni, kedves hölgyek, hogy valóban jobban érezzük-e a férfi tesztszagot, hogy ilyen szépen fejezzem ki, vagy sem. Illetve azon is el lehet gondolkozni, hogy mi nőket mennyire zavar a nő társaink tesztszaga, illetve a férfiaké. Egyaránt, és kedves férfiak, pedig önöket arra kérem, hogy gondolják ezt át önök is, és hogyha valamire jutottak, akkor az ismert elérhetőségeken keresztül meg lehet osztani velem, és majd én pedig megosztom önökkel. Amíg ezen gondolkodnak, illetve keresik az igazat, vagy a nem igazat ebben a kísérletben, pörgetem önöknek a jobbnál jobb zenéket, utána pedig, ahogy ígértem, nem sokára a különböző ortípusokról lesz szó itt a koktélban.
3: Koktél felrázva és jól kikeverve. Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Itt a koktélban ígértem önöknek, hogy a különböző arctípusok mögötti tulajdonságokról fogunk beszélni, ezt pedig arcelemzéssel lehet megtenni. Arcvonásaink lelkünk külső lenyomatai, következtetni lehet belőlük jellemünkre és a sorsunkra is. Az arcelemzés titkaiba történő beavatás segítségünkre lehet önmagunk és egyben mások jobb megismerésében is. Akinek hosszú, vékony és hegyes az orra, attól ne várjunk önfeláldozó viselkedést. Az ilyen személy természetesnek veszi, hogy mások figyelmének középpontjában áll, imádja önmagát, erőteljes a birtoklási vágya. Rendszerint gyűjtöget, értékes tárgyakkal igyekszik körbevenni magát, ami a biztonság érzetének fokozásához szükséges. A húsos, kerek, orr mély érzésekről és segítőkészségről árulkodik, olyan emberről, akit idősebb korában is sokan rajongva vesznek körül. A lapos, széles orr tulajdonosa gyakran nincs tekintettel másokra, hajlamos a dühkitörésekre, viszont rendszerint sokra viszi és szakmájában nagy sikereket ér el. A kövér, nagyon húsos, szétterülő orr átlagon felüli érzékiséget jelez, tulajdonosánál senki sem tudja jobban élvezni az asztali és az ágybeli örömöket. Amíg most önök gyorsan megvizsgálgatják tükör előtt az orrukat, addig pörgetek néhány zenét, és utána különböző orrtípusokkal folytatjuk itt a koktélt.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Ha figyelmesen hallgatták idáig a koktélt, akkor már megtudhattak négy típusú orrbelső tulajdonságát, mármint azért az emberét, aki ilyen típusú orral rendelkezik, aki pedig, mármint a férfiak esetében a kis orral rendelkezik, feltételezhetjük a makacságot, a szűk látókörűséget és a sportolást is. Nők esetében a kis orr kedvességet, barátságosságot jelent. Általában a kis orrú nők később kötnek házasságot, mert addig keresnek, amíg megtalálják a határozott férfit, aki aztán egész életükben a társuk lesz. A híres, kampós orra vele született bölcsesség szimbóluma. Olyan személyi, akiről az előző életek tapasztalatai nem csiszolódtak le teljesen, ezért olyan tudásnak, tehetségnek a birtokában van, amely kiemeli az átlagból. A nemes vonalú sas orr a türelem, a nyugalom, a nagy vonalúság jelképe. Az ilyen személy idősebb korában környezete tanácsadójává válik, akire vezetőként tekintenek a többiek. Ha már vezető, akkor gyorsan meg lehet nézni a főnökük orrát, vagy eszükbe juthat a kedvesük orra, hogy vajon neki milyen van, és ezen tulajdonságok igaznak bizonyulnak-e rá, vagy magukat, ha megvizsgálva, már is elmondhatják nekem az ismert elérhetőségeken keresztül, hogy ez az állítás, illetve ez az összeállítás igaznak bizonyul-e vagy sem.
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció. Illés.
7: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega.
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európa.

0: Stúdiójában.
1: Ahol az érték a mérték.
2: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
9: Balázs Pali vagyok, sziasztok. Üdvözlök minden kedves Hobby Rádió hallgatót. Hallgassátok továbbra is a rádiót.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ennyi fért bele a mai koktélunkba. Én köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmet. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, további jó rádiózást, a viszont hallásra!
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: pusztába! Hobby Rádió.
1: Fogalmai mélyedek ki a pusztába!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló. Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
9: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: UK. Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Emmanuel Macron Magyarországra jön. Országos emmi oktatási programot indít a Bosch. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik, közölte a Technológiai Világcég magyarországi érdekeltségek ebben az MT-ben. A program fő célja, hogy a fiatalok idejében megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, megismerjék azokat az eszközöket, amelyek támogathatják őket a mindennapokban, miközben a kreativitásuk is megmarad. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. A Szentszék közölte, hogy a pápán végzett műtét pozitívan zárult. Pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyház fő a műtőből már visszatért a kórtermébe, közölte a Vatikán keddeste. A radikális beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt. Videóasszisztált sebészeti technikát alkalmaztak. A pápa 3 órán át volt a műtőben, a beavatkozás pedig közel 90 percig tartott. Sikeres volt, nem merült fel komplikáció. Az orvosok megosztották, hogy 14. Leó a műtét után problémamentesen ébre. Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: kezdése, nyár, hőség, forróság, valamint vadászat. Október 15-én kívül ünnepelnek még a terézek március 11-én, június 17-én, július 8-án és augusztus 3-án is. Becézés ennek a névnek: Terészke, Teri, Terike, Terus, Teruska, Terka, Tercsi, Teca és Tecus. Jeles viselői: Brunswick Teréz, az első magyarországi óvoda alapítója, Karacs Teréz pedagógus, író, Bod Teréz színésznő, valamint ön, kedves Teréz. Ezen a napon köszöntjük még Aranka, Aurélia, Aurora, Berény, Hedda, Hedvig, Hédi, Rella, Relli, Rézi, Tegza, Tekla, Tereza, Teri, Terka, Teréza, Terézia, Tessa, valamint Vilma nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy...
4: Október 15-e a Fehérbot nemzetközi napja. Célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengéllátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.
3: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
5: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárver Viktóriával október 15-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1783 az első időpont.

0: Október 15-én hüllékballonnal a levegőbe emelkedett az első ember, Jean-François Pilateur de Rosier, francia fizikus. Lépjünk át most a 19. század elejére. 1815. október 15-én a britek fogságába esett Bonaparte Napóleon megérkezett a dél-atlanti Szentirona szigetre, ahol megkezdte haláláig tartó száműzetését. Maradjunk még a 19. században, 1830. október 15-én született Helen Hunt Jackson, amerikai regényíró, költő, esszéista, aki a benszülött amerikaiak jogaiért küzdött. 1884-ben jelent meg Ramona című írása. Ugorjunk 1844-re, október 15-én megszületett Friedrich Wilhelm Nietzsche, német idealista filozófus. És haladjunk szépen a 19. század vége felé. 1880. október 15-én végleg elkészült a kölni dóm, 632 évvel az építkezés megkezdése után. És most mindössze csak egy évet lépünk előre, 1881-re. Október 15-én született P.G. Wodehouse, angol-amerikai író. És még mindig a 19. századé a főszerep. 1894. október 15-én Párizsban letartóztatták Alfred Dreyfus, zsidó származású francia vezérkari tisztet, állítólagos kémkedés és hazaárulás vádjával. Ugorjunk most a 20. századba. 1917. október 15-én Franciaországban kivégezték Mata Harit, az első világháborús táncosnőt, a híres kurtizánt és kémet. Folytassuk 1919-el, október 15-én megszületett Asztalos Sándor, költő, zenekritikus, esztéta. Következő időpontunk 1949. október 15-én kivégezték a koholt vádak alapján népellenes büntet és hűtlenség vádjával halálra ítélt Rajk Lászlót és társait. És végezetül átlépünk a 21. századba. 2002. október 15-én az oroszországi Pleszek űrrepülétéről felbocsátott Foton M űrlaboratórium nem tudott pályára állni, mert a Szojuz 5-ös hordozó rakéta a pályára állítás közben műszaki hiba miatt felrobbant. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Timóteushoz írt első levél első részéből.
1: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
2: Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: 2026. október 15-e csütörtök. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 47-től 54. vers. Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek. Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük. Azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége, prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden proféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Áber vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templom épület között megöltek. Igenis mondom nektek, felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók, lefoglaltátok a tudás kulcsát, magatok nem mentetek be vele, az oda igyekvőket pedig megakadályozzátok. Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajta kapják valami olyan kijelentésen, amellyel vádolhatják. Elmélkedés. Jézus szavai a mai evangéliumban kemények, mégis szeretetből fakadnak. A farizeusok vallásos emberek voltak, istenfélők, a törvény ismerői. Jézus rámutat, hogy ugyanaz a lelkület van bennük, mint azokban, akik a prófétákat megölték. A múlt bűneit felismerik, elítélik, de önmaguk hibáit nem látják meg. A hit nem tanult ismeretek gyűjteménye. A vallásosság nem begyakorolt magatartás forma, hanem válasz az élő Isten szavára. A törvénytudók kulcsot kaptak a tudáshoz, mégis visszatartják azt az emberektől. Ez is fájó igazság. Ha a hívő ember nem segít másokat közelebb kerülni Istenhez, hanem akadályozza őket, azzal kárt tesz. A Jézussal való találkozás nem kiváltság, hanem küldetés is. Aki ismeri a krisztusi értékrendet, annak nem csak önmagáért kell élnie, hanem világító lámpásként kell továbbadni az örömhírt másoknak. Ne zárjuk el a kegyelem útját senki elől. A kegyelmet nem csak szándékosan lehet elzárni, hanem mulasztással, közömbösséggel, ítélkezéssel, vagy éppen azzal, hogy elhallgatjuk az örömhírt, amikor meg kellene azt osztanunk valakivel. Ha mi részesültünk az Isten jóságából, akkor felelősségünk, hogy ezt továbbadjuk. Nem másokat kioktatva, hanem tanúságtétellel. Nem kényszerítve, hanem vonzó életpéldával. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg attól, hogy csak látszólag engedelmeskedjek neked, miközben szívem zárva marad előtted. Add, hogy felismerjem a mai idők jeleit. Ne engedd, hogy tudásom vagy vallásosságom gőgössé, másoktól elzártá tegyen. Taníts alázatosan hallgatni és hűségesen válaszolni hívásodra. Legyek nyitott kapu, hogy mások is megtalálják benned az élet forrását. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a kutatók szerint a vérbe jutó nikotin és egyéb alkotó elemek hatására kisebb a valószínűsége a fiúgyermeknek? Számításaik szerint két dohányos szülő esetében háromszor nagyobb eséllyel születik lánygyermek, mint fiú.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy mézes oldalast hoztam önöknek, az elkészítése viszonylag egyszerű, próbálják ki, érdemes. Hozzávalók 4 személyre. 1 kg sertés oldalas, 1 kg burgonya, 3 evőkanál méz, 3 evőkanál ketchup, 1 kis kanál bors, só, 2 deci vörösbor, 2 deci húsleves vagy víz, 1 evőkanál zsír. A húst megtisztítjuk és 4 egyforma darabra vágjuk és besózzuk. Ezután a mézet, a ketchupöt, a borsot és egy mokkás kanál sót jól elkeverünk, majd minden oldaláról bekenjük, bedörzsöljük vele a húsdarabokat. Burgonyát meghámozzuk és felkarikázzuk. Egy mélyebb tepsit kikenünk olajjal, közepébe rárakjuk a húst, köré halmozzuk a burgonyát és aláöntjük a húslevest. A maradék ketchupös mézet a húsok tetejére öntjük és meglocsoljuk néhány csepp borral. Letakarjuk alufóliával, forró sütőbe, 180 fokos sütőbe tesszük, és közepes lángon sütjük. Gyakran 10-20 percenként locsoljuk vörösborral és a sülő zsírjával. Ha szükséges, még öntünk alá húslevest vagy bort, vagy akár egy kevés vizet.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Nőtt az utazás sok száma, és csökkent a késése ki a balatoni vasúti forgalomban. A hatodikosok idén is ugyanazt az oltást kapják. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazás, sok csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finom hangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is. Több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia rendezésről. Erről a Telex hírportálon közvetített keddi élő interjújában beszélt. Hangsúlyozva, mindig is olimpia párti volt. A döntési helyzet akkor állhatna fenn, amikor már a shortlisten szerepel Budapest, tette hozzá. A főpolgármester rámutatott arra is, hogy ugyan mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak. Azt mondta, nagyon büszke lenne arra, ha megvalósulna az első nemzetközi közép-európai olimpia. Mint az interjúban elhangzott, jelenleg a 2036-os olimpiai pályázattal tájékoztatási folyamat zajlik, még nincs budapesti pályázat. A 6. osztályos tanulók idén is a Magyarországon Adakel néven engedélyezett emlékeztető diperteoltást kapják, akkor is a vakcinágyes tételeinek dobozán a triaxis felirat szerepel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kedden az MT-vel. Hozzátették, ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. Az érintett idegen nyelvű csomagolású tételek hazai felhasználását a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyezte. Az NNGK azt írta, megértik, hogy a szokatlan elnevezés és az idegen nyelvű csomagolás kérdéseket vethet fel a szülőkben, de ezekkel forduljanak bizalommal az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz. Az egészségügyi szakemberek feladata az érthető tájékoztatás és az egyéni egészségi körülmények mérlegelése. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Hobbyrádió.hu.
3: A rádiót

0: Műsorajánló.
1: Egy műsor. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
1: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csak gyere velem, mi?
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világon. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnap köszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
10: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!